0: amit megtudtál. Mert alig hitted, ha értettél.
1: Rádió 88.

végig veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Úgy néz ki, nem változik számottevően a szegedi időjárás, sokat süt a nap, csak ritkán borul be az ég. Picit hűvösebbek már a hajnalok így szeptember közepén, de délután 29 fokot is mérhetünk. Hamarosan jönnek a hírek, ahol a szegedi napos oldal a sérült emberekért alapítvány gálájáról is lesz szó. Jubileumi gála estet tart szeptember 18-án este 6-tól a szegedi napos oldal a sérült emberekért alapítvány. A Szent Györgyi Albert agórában visszatekintenek majd az elmúlt 30 év.

0: év programjaira, táboraira és közösségi eseményeire. Céljuk továbbra is az, hogy együtt dolgozzanak a város közösségéért és azért, hogy a fogyatékossággal élő emberek valódi, látható és megbecsült tagjai legyenek a társadalomnak. Takács Kata alapítványi elnök a Gálaest programjairól beszélt.
1: 17:30-tól a díszteremben lesz egy születésnapi gála műsor. Sok fellépővel, Szélpár Szilveszter, Kenesi Mária, Merényi Nikolát, Kiszer Zoltán, Pamánztás csoport, Akropolisztán színház, Gondolatjár csoport. Tehát tényleg egy színvonalas műsor lesz.
0: Parkoló, streetball pálya és közösségi kert lesz hamarosan a Keresztöltés utca és a Szilléri sugárút sarkán lévő tömb belsőben. Nagy Sándor Szeged alpolgármestere elmondta, a terület északi oldalán 14 férőhelyes parkoló, valamint egy mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhely készül. A korábbi kosárlabda pálya helyét egy kisebb streetball pálya veszi át. A zöld terület is nagyobb lesz, bekerített közösségi kert készül, ahol hulladékgyűjtőt és 4 padot is elhelyeznek. A munkálatok 2 hete kezdődtek meg, és a tervek szerint október 31-ig tartanak. Október 3-án kezdődik Magyarország déli és keleti megyéiben a rókák veszettség elleni idei őszi vakcinázása. Ezzel egy időben az érintett térségekben evzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. A rókák immunizálása vakcinatartalmú csalétkekkel történik, melyek kijutatását kis repülőgépekkel végzik. A művelet nem érinti a lakott, sűrűn beépített övezeteket. A lakosságot a konkrét időpontokról, valamint az evzárlat és a legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állategészségügyi hivatal és az önkormányzat tájékoztatja. És végül közeleg a 2026-os Video Music Award, most pedig arról is lehullott a lepel, kinyitja az idei műsort. Nem más, mint Madonna, aki 23 év után tér vissza a díjátadó színpadára, a fellépésével pedig egy új rekordot is felállít. Ötödjére fogja nyitni ugyanis a showt, előtte soha egy előadó sem nyitotta ennyiszer. Az idei gála Los Angelesben lesz helyi idő szerint szeptember 27-én este, ami hazai idő szerint átcsúszik a következő nap hajnalra. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad. 88.

0: Get lucky, jó reggelt kívánok mindenkinek, már péntek van, látjátok? Nem figyeltetek, azt már péntek lett.
1: Hirtelen, helyileg, de szerintem egyébként országosan. Jó reggelt kívánok általán mindenkinek, ez a Mega egyébként. Itt van Ági már, megjött.
0: Itt a Dani.
1: Jó, ilyen titkok, hogy Ági is itt van.
0: Mindenki.
1: Elkezdett dolgozni, így van. Úgyhogy...
0: Diana-nak ünneplik a négy napjukat, vagy Diana-nál kinek, hogy tetszik. A Diana-s cukor volt.
1: Hát ez a magyarul ami... Diana-s cukor, egyébként meg a Dirty.
0: Dirty? Az
1: hát a Diana. Hogy... Nem, hát a Dirty Diana. De én nagyon szerettem azt a számot egyébként.
0: Az egy jó zene.
1: Sajnálom, van, hogy nem játszunk több Michael Jackson.
0: Fogunk, ne aggódj.
1: Jó, hogy mi?
0: Igen. Azzal nem veszünk elő. Jó, kicsit amerikai focizunk ma. Én megígérem mindenkinek már most itt az elején, annak az egésznek, hogy én nem fogok itt nyomasztani senkit ez az amerikai focival.
1: Főleg nem engem lesz... ne, mert...
0: Hát Danit nem fogom tudni, mert tudom, hogy ő ezt így...
1: Mert hogy én nagyon szeretem, tehát igen, azért nem tudsz nyomasztani vele.
0: Szóval, hogy... Szóval kicsit amerikai focizunk, ez csak azért, nem csak azért van, mert hogy én szeretem, meg ma is néztem amerikai focit, ami azt jelenti, hogy hajnal kettőkor keltem. És,
1: de hát akkor most már friss vagy.
0: Hát micsoda, nem csak friss, üde és kívánatos is. És hanem, hogy amellett, hogy én ezt szeretem, meg így nézem rendszeresen, elindult ugye most az amerikai foci szezon, már hogy Amerikában, mert hogy ez ott őshonos játék, de hogy Szegeden van egy csapat egyébként, egy amerikai foci csapat, aminek így divízió egy bajnok. Na most mondjál már egy csapatsportot, amiben nagyon jók vagyunk, amiben baj.

0: sportolók lett bárki mostanában.
1: Ja, olyat nem tudok, csak olyat tudok, amiben nagyon jók vagyunk, a futball.
0: Ja, jó.
1: A futball az nagyon jó.
0: Akkor jó.
1: Abban nagyon ügyesek vagyunk.
0: Szóval, hogy van egy...
1: Egész ország verje mellét a Szoboszlaira. Tudod, ezt szeretem egyébként a fociba.
0: Hát az be.
1: Van egy jó játékosod, 50 év után, és akkor az képvisel minket. De mindannyiunkat.
0: Hát mindig volt valaki, mindig volt valami, hogy Dzsudzsák is milyen jó volt.
1: A Dzsudzsák az, apám.
0: Dzsudzsák tesó. Szóval, hogy van egy már most kétszeres divízió egy bajnok csapat a városnak, akkor így legalább említsük meg, mert hogy ők készülnek egy ilyenre, hogy toborzó, hogy ez hogy is néz ki, meg hogy ők mennyi állami támogatást kapnak, az is majd
1: megkérdezem majd. Alig várom, hogy így csillogjon a szeme.
0: Jó, Baranyi Ernőt várjuk egyébként, ő a Guardiansnak a vezetőedzője, Hótkertész Guardians, mert hogy akkor már, ha már így, akkor így. Úgyhogy őt várjuk majd 8 óra után, és akkor vele beszélgetünk, nem tudom, hozzá magával valakit, vagy csak ő jön egyedül, majd látjuk egy kicsit ezt a Ludály labdával foglalkozunk egy picikét, és akkor egyébként egy nagyon egyszerű játék, attól függetlenül, hogy ilyen bonyolultan van tálalva a dolog, ez egy ilyen térfoglalós játék. Emberek.
1: Két
0: bukósokos férfiak rohangálnak egy labdával, igen, és területet próbálnak foglalni, ennyi.
1: Én ennyit látok belőle.
0: És baromi sok ember néz és örül neki.
1: Jó, de egyébként mondom, ilyen két kódexnyi szabálykönyve van, hát, hogyha jól tudom. Tehát, hogy, amit még
0: mindet én sem tudom, pedig én sem azért kommentálom ezeket a dolgokat.
1: Nyilván nem tudsz egy dolgot megegyezni.
0: Induljunk nekem a reggelnek, szép öreget mindenkinek.
2: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
4: Jó reggelt kívánok, 6 óra van. Nyarat idéző időnk lesz ma Szegeden, akár 27 fokot is mérhetünk. A bortéren se hagyd őrizetlenül az értékeidet. A szegedi zöld megoldásokat mutatják be szombaton, és változatos színházi műfajok a Maszk Egyesület őszi kollekciójában. Jönnek Szeged és környékének legfontosabb hírei szeptember 18-án Nagy Ágitól. A bortéren se hagyd őrizetlenül az értékeidet, figyelmeztetnek a rendőrök. A program közepette egy pillanat alatt elvihetik a táskát, telefont vagy bármilyen értéktárgyat, amit szem előtt hagyunk. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője azt javasolta, az értéktárgyakat, iratokat mindig jól záródó, biztonságos helyre, de lehetőleg ne egy helyre tedd.
5: Ősszel is vannak fesztiválok, amelyek forgatagában az adódó lehetőséget kihasználó vagy célzott szándékkal érkező elkövetők is megjelenhetnek. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben se veszítsük szem elől az értékeinket, táskánk soha ne legyen nyitva.
4: A Szívvilágnapjához kapcsolódva idén is ingyenes, de regisztrációhoz kötött kardiológiai szűrőnapot szervez a Mediverzál szeptember 22-én Szegeden. A jelentkezők szívultrahangon, nyugalmi EKG-n, vérnyomásmérésen, pulzoximetrián és BMI meghatározáson vehetnek részt, de kitölthetik az egészségügyi kérdőívet. Az eredményeket szakorvos értékeli majd ki. Ha a diagnózis problémát jelez, a Szegedi Tudományegyetem szakmai hátterére épülő ellátási rendszerben az általános kardiológiai problémák kivizsgálásától az összetett esetek kezeléséig teljes betegút biztosítható. A szegedi környezet és klímavédelmi megoldásokat mutatják be a szombati zöld fesztiválon a Széchenyi téren. A programon szakemberek és civil szervezetek is részt vesznek majd, akik gyakorlati példákon keresztül megmutatják, hogyan lehet alkalmazkodni a változó klímához. A látogatók egyebek mellett műszeres favizsgálatot és faápolási bemutatót is láthatnak. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester hozzátette, a város zöld kezdeményezései mellett azt is megosztják a résztvevőkkel, hogy ők mit tudnak tenni a saját házuk táján az hűsziget hatás ellen.
6: Ez a Cool Life nevű projektünkben lesz szombat délután 2 órakor. Az a cél, hogy a város zöldítésével kapcsolatban, illetve specifikusan arról, hogy a hősziget hatás megszüntetése érdekében mit kell vagy lehet tennünk, arról adjunk információkat a lakosságnak.
4: Paprika koszorúval tisztelektek Szent György Albert emléke előtt Szegeden. Szeptember 16-án volt a C-vitamin felfedezőjének születésnapja, a Szegedi Tudományegyetem pedig hagyományaihoz híven megemlékezést tartott. Az ünnepségen Rófó László rektor arról beszélt, mit tanult nagy elődjétől és hogyan őrizheti meg az intézmény a következő 100 évben is meghatározó szerepét. Szerinte a Nobel-díjas tudós azért válhatott a Szegedi Egyetem ikonikus alakjává, mert kutatásai nem öncélú eredményeket, hanem a következő nemzedékek számára is használható tudást teremtettek. Egy hajóba nevezünk címmel országos testnevelésügyi konferenciát rendeznek Szegeden szeptember 18-19-én. Az idén a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete Szegedi Szervezete vállalta, hogy fórumot biztosít a testnevelő, gyógytestnevelő tanárok széles közösségének aktuális oktatáspolitikai, oktatásszervezési, pedagógiai, szakmódszertani és sportszakmai kérdések megbeszéléséhez. A konferencián adják át az Istvánfi Életműdíjat, a Matolai Emlékérmet, a kiváló testnevelő tanár és a kiváló fiatal testnevelő tanár díjakat is. Változatos színházi műfajokkal, összesen 6 különböző produkcióval készül a Szegedi Maszk Egyesület az őszi kollekciójára. Először a Kuzinkaland, Vitéz László és Pulcsinella Nápolyi Csetepatéja című előadást mutatják be vasárnap a régi zsinagóga kertjében. Jászai Tamás, a Maszk Egyesület művészeti tanácsadója elmondta, a kicsiknek és a nagyoknak szóló szerteágazó témájú produkciók október 19-ig láthatók a régi zsinagógánál és a szabadkikötőben.
7: Ebben az időszakban, amikor még talán ugye kőszínházi üzem nem indul be, de már itt vannak az egyetemisták Szegeden, és picit ugye nyári lelazulás után az emberek szeretnének minőségi, érdekes, felkavaró színházat látni, akkor elhozunk nekik néhány olyan előadást, ami érdekli őket.
4: Kiállítás nyílik Németh György fotóművész a magány témájával foglalkozó képeiből, a Világ kerek, a Föld gömbölyű címmel pénteken a Szegedi Fekete Házban. A kiállításon szereplő 32 fotográfiát úgy válogatta ki, mint egy 5000 1990 és 2020 között készített kép közül, hogy azokon meghatározó elemként jelenjen meg a magányos ember. Az október 31-ig bemutatott képek mint egy fele Magyarországon, a Homokhátságon, a Mórahalom és Ásotthalom körüli tanyavilágban, fele pedig külföldön készült. Jubileumi gála estet tart szeptember 18-án este 6-tól a Szegedi Naposoldal a Sérült Emberekért Alapítvány. A Szent Györgyi Albert Agórában visszatekintenek majd az elmúlt 30 év programjaira, táboraira és közösségi eseményeire. Céljuk továbbra is az, hogy együtt dolgozzanak a város közösségéért és azért, hogy a fogyatékossággal élő emberek valódi, látható és megbecsült tagjai legyenek a társadalomnak. Takács Kata alapítványi elnök a gála est programjairól beszél.
8: Fél 6-tól a díszteremben lesz egy születésnapi gála műsor. Sok fellépővel, Szélpál Szilveszter, Temesi Mária, Merényi Nikolát, Kiszer Zoltán, Pamánztáns csoport, Akroporisztán Színház, Gondolatjár csoport, tehát tényleg egy színvonalas műsor lesz.
4: Mint egy 100 üvegplasztika ejti rabul és szűri át a fényt hamarosan a rök termeiben. Botos Péter üvegszobrász áttetsző terek című életmű kiállítása minden eddiginél több alkotással mutatja be a művész munkásságát. A 43. Szegedi Nyári Tárlat fődíjasa nem először állít ki a galériában. Szeptember végén érkező egyéni tárlata azonban újdonsággal szolgál majd, mind az Összművészeti Központ, mind a művész életében. A kiállítás egészen november 8-ig várja látogatóit. Átadták a MOL új napelemparkját és villamosenergia tároló rendszerét a cégcsoport Algyői gázüzemének területén. Bacsa György, a MOL Magyarország ügyvezető igazgatója elmondta, a 37,5 megawatt peak teljesítményű Algyői naperőmű a MOL Magyarország 9. napelemparkja, amelyek összesített teljesítménye több mint 400 megawatt peak. A most átadott 40 megawattóra kapacitású energiatároló a 80 megawattórás Tiszaújvárosi után a cég második ilyen létesítménye. Az algyői fejlesztésnek köszönhetően évente 13 000 tonna szén-dioxid kibocsátása kerülhető el.
9: Jó reggelt kívánok, a Szegedi Sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallod. Biztatóan indult az olimpiai reménységek versenye a szegedi kajakkenusoknak Pozsonyban. Tegnap reggel az MVM Szegedi Vízi Sport Egyesület tagjai összesen 12 előfutamban szálltak versenybe, majd délután a középdöntők egy részét is megrendezték. Két versenyző még a vasárnapi középdöntőre vár, a többiek viszont egy kivétellel mind az A döntőbe jutottak. Az U17-es korosztály páros kajakverseny középdöntőjén 500 méteren csak a negyedik helyen végzett a szegedi Ivácson Szilárd és társa velencei Boldizsár, rájuk a B döntő vár majd. A verseny ma délelőtt 9 órakor folytatódik a szlovák fővárosban. 10 éve nem látott magyar siker született Szabó Ádámnak köszönhetően. A szegedi gokártos az RMC Euro Trophy csehországi szezonzáróján E20-as teljesen elektromos kategóriában indult. A 4 előfutamból 2-szer nyert és a másik 2 alkalommal is dobogós lett, ezért a döntőben az első sorból indulhatott. Szabó Ádámot végül a finálé utolsó körében megelőzték, de egy kiszabott büntetés miatt mégis ő lett a nyertes, amire az elmúlt évtizedben nem volt Magyarországon példa. A szegedi versenyző ezzel a Rotax Max világ döntőjébe is kvalifikálta magát, amit novemberben Portugáliában rendeznek majd meg. A szegedi sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallottad.
4: Többször bebarul.

0: Közben 27 fokig melegszik a levegő.
1: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Köszönjük szépen mindenkinek, aki részt vett az elmúlt 8 percben.
3: Köszönjük az információkat. Megyünk tovább, egyébként indul a reggel, ez a mega. Jó reggelt mindenkinek.
2: Lassan mi bajunk lehet? 6 óra 9 van.
3: Lesz időjárás a közlekedés.
2: Az tuti.

0: 6:13 a jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez az őrület reggel.
1: Ez a mega jó reggel.
0: Jaj,
1: szia Gezzó. Szia Gezzó.
0: Hello mindenkinek. Hello mindenkinek, itt vagyunk, megjöttünk. Péntek van. Jó? Nem tudjuk, hogy ki mennyire nézett ki rosszul már. Ugye is elindult ugye két napja a Bortér. És hát voltak azért hajnaltájt, akik így vonultak ott.
1: Ja igen, még mindig.
0: És te onnan tudod, ugye én most kettő kukáltam, csak onnan tudom. És igen, 2:30 magasságában ment ott el valaki, és beszélgetett a másikkal, és csak...
1: De a másik nem volt ott.
0: Igen, és csak más hangzókkal beszélt. De ilyen jó hangosan. És a másik mondta neki, az is ott volt, az meg magánhangzókkal. Találkoztak ezek az egész ott.
1: De hogyha valaki
0: szerintem Bortérről jöttek.
1: Csak, valaki csak mással hangzókkal beszél, az lengyel. Az nagy valószínűség szerint lengyel.
0: Podcastben mondta, hogy egy orosz rendező. Megszámoltam, 12 betű volt a neve, és volt benne 2 magánhangzó. És mondta, hogy ezt én nem mondom ki, bocsánatot kívánok mindenkit, de ezt, na, azért mindennek van határa, még állítólag Albániának is. Jó óvatosan ezzel.
1: Na kérlek szépen.
0: Na, ma amerikai focizunk, majd 8 óra után, mert hogy van a városnak egy kétszeres bajnokcsapata, ők pedig toborzót fognak csinálni majd kedden, hogy mi ez, az 8 után kiderül.
1: Az első mérkőzést egyébként már 1869-ben megrendezték, azt nem tudom, tudtad-e.
0: Hát én ennek utána néztem.
1: Igen, utána néztél?
0: Olvastam egy 2 darab könyvet ezzel.
1: És akkor még egyébként nem lehetett kézzel hozzáérni a labdához, akkor még csak...
0: Ugye találták ezt?
1: Gyakorlatilag, tehát, hogy ez ilyen ős amerikai foci, és valószínűleg minden ős amerikai dolog valahonnan lopott, tehát valaminek a kombinációja.
0: Hát
1: ez
0: nem is az indiánok egyébként. Találták ki, maradjunk.
1: Hát ott ugye azért az apokaliptóval láttuk, hogy milyen volt az akkori foci. Nem labdával játszották.
0: Igen, és hát nem volt jó vége.
1: Hát ilyen agyasport volt.
0: Igen.
1: Nem labdával játszották. Na, itt labdával játszották, de egyébként sokkal jobban hasonlított még akkor az európai focira, tehát amit ők soccernek hívnak. Nem is értem. Tehát, hogy ez az örök
0: hát
1: különbség, nem? És ezért szeretem, amikor Zlatant behívják egy különböző interjúkba Amerikában, mert most Amerikában él, meg az LA Galaxy-ben focizott, és akkor most azt hiszem melyik a Fox News-nak van ez a, vagy Fox-nak van ez a ilyen szakértői műsora.
0: Az mindegyiknek van.
1: De nem úgy értem, hanem ők külön elindították. Tehát azért, hogy amikor Beckham kiment ugye Amerikába, és akkor átvette a Miami-t, ahol játszik egyébként a Messi,
0: igen.
1: Meg ugye a Suarez, azt hiszem, ő volt a harapós. Azt hiszem, ő is ott játszik egyébként.
0: Teljesen minden csatorna.
1: Elkezdtek az amerikai, úgy gondolták, hogy ugye ott nem olyan népszerű sport a konkrét futball, és akkor elkezdtek egy kicsit ezzel foglalkozni, hogy akkor népszerűsítsék ezt, és nyilván nem azért, hogy egy sportot népszerűsítsék, valószínűleg irgalmatlan mennyiségű pénzért, meg akkor már tudták, hogy majd VB-t fognak rendezni, meg stb. És akkor elindítottak egy műsort, és akkor az Henri van benne, a Thierry
0: Henri.
1: És akkor abban még most behívták a VB idejére az Zlatant. És egyébként néztem, én nekem nagy kedvencem az Zlatan az egója miatt, mert engem rendkívül szórakoztat. Tehát amikor valaki ilyen fölvállaltan egó, és igazából ő abból épített magának imidzset, hogy ő egó. Hát amikor leszerződtették az LA Galaxy-be, ugye ez még mielőtt visszajött a Milánba, mert utána még visszajött a Milánba egyet focizni. Ez csak azért tudom, én az Zlatant követem, nem a focit. Igen. És akkor elment az LA Galaxy-be focizni, azt hiszem 2-4 évet, nem tudom, hogy pontosan mennyit, és a LeBron James
0: küldött neki
1: egy meszt, egy LeBron meszt, hogy akkor Isten hozott téged, és a csávó aláírta, dedikált és visszaküldte a LeBronnak a meszt. Szerintem ez óriási. Valamint amikor megérkezett az LA Galaxy-be, akkor megvett a Los Angeles Times-ban egy egész oldalas hirdetést Zlatan.
0: Igen.
1: És csak annyit írt rá, ilyen, tudod, ilyen minimál, ilyen fehér volt az egész alap, és akkor középen volt egy ennyi, hogy Los Angeles, you're welcome. Szívesen. Zlatan. Szóval ezért követte az ügyét, mindegy, és ebből a műsorban őt is behívták. Nem szerepelt olyan jól egyébként, nem volt ilyen nagy teljesen mindegy, és akkor ő mondta, hogy bármilyen műsorba behívják Amerikába, ő ezzel kezdi. Tehát, hogy miért futball? Nem, ez nem soccer, ez futball. És akkor onnan úgy kezdődik a beszélgetés. Ah, és okay. Szerintem is igaz. Jó, miért nem ezt hívják handballnak, érted?
0: Hát,
1: na ugye?
0: Nem tudom.
1: Na ugye?
0: Nem
1: na te vagy a
0: én
1: nagy
0: ezt,
1: rajongó.
0: Én ezt focinak hívom, másikat meg gurulós focinak, azt meg vagyunk. Tehát, hogy ezt én...
1: Ja, hogy értem, tehát az itteni régebbi sportot nevezted át egy amerikai ilyen hülyeség.
0: Igen.
1: Jó, oké,
0: zavar ezt, igen?
1: Nem.
0: Hát akkor jó van.
1: Tőlem egy sportot akárhogy hívhatsz.
0: Akkor jó van. Jó, ja, hát igen, ugye... igen, mert hogy ebbe több szabály van, mint a simába. Tehát, hogy a régi klasszikus az a könnyen megérthető, ez kicsit bonyolultabb. De mindegy is, nem mindenkinek van ez.
1: És egyébként azt tudtad-e, mert hogy mert ez viszont tényleg érdekesek tartottam, hogy a 69-ben volt az első mérkőzés, és akkor ugye ez nagyon sokáig...
0: 1869-ben,
1: okay. És nagyon sokáig ugye nem volt profi játékos. Az első profi játékost egyébként 92-ben szerződtették le, 1892-ben, és akkor kapott $500 a szereplésért. Tehát azért, hogy ő volt az első ember, aki ebben a sportban pénzt kapott azért, hogy pályára lépjen. Ez egyébként tök érdekes, mert 23 évnek kellett elternie. Tehát, hogy ez így... Tehát már 23 évig egy amatőr csapasport volt, és utána akkor jó, akkor tessék, itt van $500, ami szerintem 1892-ben azért az nagyon nagy pénz. Ha belegondolod, az $500 az irgalmatlan pénz volt szerintem. Nem is tudom,
0: hogy mindjárt sok.
1: Igen, mindjárt átszámoltatjuk egyébként, hogy ez körülbelül mekkora vagyonnak felelt meg, mert ez biztos, hogy inkább ilyen vagyon volt.
0: Akkor,
1: és az, hogy mivel mentette meg, tehát Roosevelt elnök mentette meg egyébként a fociban játszó emberek életét, mert az 1900-es évek elején, még amit te is múltkor említettél, 19-en haltak meg egy szezonban.
0: nem volt egy veszélytelen sport.
1: És ugye úgy, mint ma egyébként, ez főleg az egyetemeken játszották, tehát ez egy egyetemi sport volt, és gyakorlatilag az azt jelenti, hogy abban az évben 19 diák halt meg. És akkor Roosevelt elnök mondta, hogy akkor jó van, most van vége, és akkor behívatta a Harvardnak, a Princetonnak, meg még nem tudom melyik egyetemnek a vezetőjét, és akkor mondta, hogyha nem módosítanak jelentősen a szabályokon, akkor ennek vége. Tehát akkor országosan be lesz tiltva, és akkor engedélyezték azt hiszem az előre paszt. Tehát, hogy mert előtte nem lehetett előre passzolni, tömörült a játék, és mivel minden jobban tömörült, annál több ember volt egy helyen, és elkezdték egymást gyilkolni, fele ennyi védőfelszerelés nem volt, és így mentette meg végül.
0: De, hát de egyébként az, hogy így mióta én nézek amerikai futballt, ez nem olyan régen van, tehát nem ilyen 20 éve, hogy azóta is olyan sok szabály módosítás van, ami alapvetően az a játékosokat védi. Például lásd, ez a agyrázkódás protokolltól kezdve, de például mondjuk egy kickoffnál, amikor elrúgják a labdát a meccs elején. És addig, ameddig eddig az volt, hogy amikor elrúgták, onnantól kezdve mehettek a labdáért, tehát nem volt ezzel gond. Most meg kell várni, még elkapja az elkapó, és akkor indult. Ez azért volt, mert ezek irgalmatlan gyorsak, ezek a férfiak. Na most gondolj bele, hogyha van egy 5 másodpercet a föld gyorsulni, na most egy 100 kilós férfi egy, nem tudom, egy 45 méteren, azaz föl tud gyorsulni, hogyha mondjuk ilyen élsportoló, és mondjuk tényleg ilyen olimpiai szinten futja a 100 métert mondjuk. Tehát azt mondjuk, hogyha összedúran a másikat, az nyilván nagyobb lehet.
1: Hát mint hogyha elütne egy smart, nem?
0: Hát de
1: most viccen kívül,
0: igen,
1: tehát
0: igen, valami hasonló.
1: Az azért egy erőhatás.
0: Azaz. Várj, ezt én kiveszem. Jó. Nem, már elcsúszunk időbe, és akkor nekem itt ezt intéznem kell. Ez jó, mert ez a program, ez nem sok, csak egy 18 darab klik, és akkor meg is vagyunk ezzel. Kivettem mindent. Jó. Oké, okay. Akkor most az a része jön, hogy Ági jön friss információkkal, és utána pedig mondjam én.
1: Nem, 15 fok van, ez melegedni fog, egyébként délután már nem lesz eső.
0: És 26 fok is lehet akár ma.
1: Azt.
0: Jó reggelt.
2: Túl vagy az ebéden, jól esne egy icipici lazulás.
3: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
2: Támogatja Luttika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
3: Rádió 88, az életünk része.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyői út 40 alatt.
5: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 70-560-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza automosó.
6: Neked kacat? Másnak kincs. Vasárnap ismét vár a mastéri használt cikkbörze. A nagycsarnokban gazdát cserélnek a megunt, de még használható otthoni kacatok, háztartási eszközök, ruhák vagy játékok. Ha szeretsz nézelődni, akkor ott te helyed a nagycsarnokban vasárnap 8 órától a mastéri börzén.
7: Az Ágyfa Kft. Tetőt készít az álmoknak. Rugalmas ügyintézés, helyszíni felmérés, gyors gyártás. Ezeket mind megoldják az ágyfás fiúk. Látogass meg weblapunkat és keresd akcióinkat. www.ágyfa.hu Ágyfa Kft. Szeged, Vásár utca 12.
8: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
9: Csempeház 2024. Új termékekkel várunk, spanyol, olasz és lengyel burkolatokkal, csaptelepekkel, fürdőszobai bútorokkal, kabinokkal. Kérésre akár látványtervet is készítünk. Veszed a lapot? Csempeház 2024. Álomból valóság. Makai út 216.
10: 25 éves a Szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a kapella együttesével a 18. Full Moon a kapella fesztiválon. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád. Vendégek a spanyol Bivokál, az olasz Rebel Beat és Zentai Márk. Jegyek már kaphatók az ihrk.hu oldalon.
11: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
12: A régi bútoraidat újakra cserélnéd? Tele vagy ötlettel, de pont olyat, amit akarsz, sehol sem kapsz? Gyere az SSI Home Designba is, kérj 3D látványtervezést, mi pedig meg is valósítjuk az elképzeléseidet. Az asztalos munkák mellett lakberendezési tippekkel és termékekkel is segítünk, hogy az otthonod igazán otthonos legyen. SSI Home Design, lakberendezés felsőfokon, Bibó István utca 1. Webshop 024.sshomedesign.hu.
13: Pepperoni pizzéria és biliárd már vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek és az élet pezseg.
14: Szeptember 18-án egy felejthetetlen bárindi élő DJ-szettel indítjuk be az őszi estéket.
13: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
15: És te hol vagy? Ja, látlak. Bortér. Minden korty megér egy misét.
16: Klíma. Hőszivattyú. Persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
17: Karikázd be a naptáradban! Szeptember 19.
18: 6. prémium piac piknik Szegeden.
17: Ingyenes belépés, gyerekprogramok, tombola és mexikóig vakamolekrémes lecsó minden látogatónak. Sztár vendég, MC Haver és a Teknő. A rendezvény támogatja az Atiszkó Kft., a Laci Konyha Magyarország Kft. És a Szeged Első Lions Club. Prémium piac Szeged, a Gyűjj út 72. Szeptember 19-én jön a 6. piknik. Részletek a prémium piac Facebook oldalán.
19: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most szombaton a színpadon Subbass Master. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás.
20: Ez reklám volt.
21: A Szép Világ napjához kapcsolódva idén is ingyenes, de regisztrációhoz kötött kardiológiai szűrőnapot szervez a Mediverzál szeptember 22-én Szegeden. Átadták a MOL új napelemparkját és villamosenergia tároló rendszerét a cégcsoport Algyűi gázüzemének területén. Az Algyűi fejlesztésnek köszönhetően évente 13 ezer tonna széndioxid kibocsátása kerülhető el. Felvétel készült arról, hogy a rendőrök vezető száron kísérik Jelinek Dániel milliárdos üzletembert, miután a bíróság elrendelte letartóztatását a Volánbusz ügyben. Vele együtt Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT korábbi vezérigazgatóját is őrizetbe vették. És pacemaker beültetést követően hirtelen szívhalál következményeként hunyt el Deák Bill Gyula. A halál hírét a közösségi oldalán jelentették be. A legfeketébb hangú fehér énekes 77 éves volt. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
22: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Ági, köszönjük szépen az infókat.
1: Köszi, még na, minden nyugodt.
0: Hogy járunk közlekedés ügyel, Dániel?
1: Minden nyugodt, Káveria járható újra. Hirtelen ennyi.
0: Mondjál még valamit, meg közben csinálom.
1: Hát de még minden járható. Algyői út is, Makai út is, Szőregi út is.
0: Semmit mondani van.
1: Hát nem tudok, mert most még minden járható. Ezért nem tudok semmit mondani, mert nem történik semmi a világon. Péntek van. Köszi.
0: Meg.
1: Fú, már majdnem.
0: Ó, te hallod.
1: Belülről vakart az agyamat. Már jó, mindegy. Ennyi.
0: Hát akkor...
1: Szabadkai út is, minden járható. Most esik elindulni, mert most még odaérsz bárhova.
0: Így, ezt akartuk mondani. Köszönöm a figyelmet.
2: Támogatta a fedex.hu az emelő hátfalak szakértője.
0: Sikert bekevernem.
1: Nem, megyünk tovább. Semmi gond, megyünk tovább. Jöröget kívánunk mindenkinek, itt a Gedzó, itt van Ági.
0: Dani, 6:28 van, péntek van.
1: És ez a mega. Jó reggelt.
0: Fölkelni most már. Jó reggelt.

0: Szép reggelt kívánunk mindenkinek. 6 óra 34 perc van, az az őrület reggel.
1: Ez a mega jó reggel.
0: Szeptember 18-án pénteken.
1: Van egy SMS számunk. 06 32 99 88 88. Elmondom, hogy miért mondtam. Mert közlekedési infokat is nyilván várunk ide. Tehát ha valami extra van, be fogjuk mondani, ígérem, senki nem fog lemaradni semmiről. A másik. Elkezdtek érkezni az SMS-ek a szülinapi játékra. Semmi gondom vele, szóval én is szeretek tortát adni más szülinapjára. Tök jó dolog, de legalább egy dolgot írjam már műsorról, hogy hallgatod. Mert ez így... Tehát be van időzítve reggel egy SMS, és elküldöd ezt közben, csináld a dolgodat, és hallgatsz egy másik rádiót, az nem jó. Tehát,
0: igen, az nem játszik.
1: Legalább egy fél mondatban legalább annyit írja bele, hogy tojáslabda. Tehát jöjjön az SMS, köszönts föl valakit, bekerülsz a kalapba.
0: De írd bele, jó, hogy tojáslabda.
1: Igen, de írd bele, hogy tojáslabda, csak a végén zárd le, hogy tudod, hogy miről beszélünk, és akkor talán elhisszük, hogy hallgatod. Na.
0: Nagyjából.
1: Ez volt az ilyen közszolgálati
0: percek. Na, közben itt beszélgettünk ugye amerikai fociról, és hogy ez már milyen régi találmány, és hogy milyen veszélyes volt az annak idején, de azóta azért egy csomó szabályt bevezettek, hogy ez azért kicsit biztonságosabb legyen. Ugye a maga a sisak is, amit hordanak ezek a férfiak, ezek most már azért egészen jól néznek ki. Hogyha látta valaki a Bőrfejűek című filmet, ez nem a skinheadekről szól, még csak férjétes nesik.
1: Én a skinheades láttam.
0: Oké, és
1: az... ebben mi volt?
0: Ez egy George Clooney játszik, és hát még az őskorában az amerikai focinak arról szól, hogy tényleg az volt, hogy tényleg az őskor, tehát hogy az volt, hogy egy labda volt. Kitalálták, hogy azt ellopják, mert már vesztésre álltak. És akkor újra kellett játszani a meccset. Tehát, hogy ilyen trükkök voltak, tehát ez tényleg az őskor, és egy zseniális, hogy hova fejlődött a dolog. Nekem, ami rettenetesen szimpatikus, az a fizetési plafonnak hívják ezt, az összes amerikai major sportba szerintem bevezették már, mondjuk én nem vagyok a teljesen update a baseballba, meg a jégkorongba, de hogy...
1: Kosárlabdában
0: biztos, hogy van, és az amerikai fociban is. Ugye ez azt jelenti, hogy valamennyi pénzzel gazdálkodhat a csapat, és ez alá kell férjen be a játékosnak a fizetése, ha már erről beszélgettünk itt az előbb. És akkor az van, hogy természetesen fölötte is lehet, tehát nem tudom, hogy most hova meghúzva a határ, most csak mondok egy hasonlítés szerint egy számot, 200 millió dollár egy évben annyi pénz van a játékosok fizetésére. És akkor itt mindenki sakkozgatja, hogy melyik csapathoz megy, vagy hogy szeretné. És az van, hogy fölötte is lehet, viszont akkor ilyen van egy ilyen luxi adó, amit fizetni kell.
1: De gondolom, ami 90%-os
0: hát,
1: adó.
0: Ott, igen. Semmi baj, ha rengeteg pénzed van, nyugodtan vegyél még játékosokat, vagy menjél a plafon fölé, nem gond, viszont akkor államot is támogassad meg egy picikét. És akkor ezt így...
1: A világon semmi bajom vele egyébként.
0: Ugye, hogy ez így tud működni vele. Nagyon frankon.
1: Eleve irreálisnak tartom, tehát mit tudom én most, nem tudom, nem vagyok képben a kosárlabda fizetési plafonjairól, de tegyük föl, hogy valaki, csak mondok egy számot...
0: De ez most a NBA?
1: NBA,
0: okay, mondjuk. Tehát
1: ja, nem, NBA, okay. Csak azért, mert a okay, plafonokon
0: nem, magyar,
1: nem, nem az amerikai okay. ligában, okay, de az okay. NBA-ben fizetési plafon. Mit tudom én, azt mondják, hogy egy játékos, gondolom, ott is ilyen bértábla van, nem, hogy mióta játszik, tehát van valami szorzószám, szerintem, mert hogy kell, hogy legyen. Tehát, hogy,
0: de mindegy, nincs ott fix szerződések
1: vannak. Fix szerződés.
0: Igen?
1: Jó, akkor fix szerződés, azt mondják neked, hogy havi 1 millió dollárt keresel. Hogy mire nem elég? Tudod, tehát hogy nekem az a kérdésem mindig ilyenkor, hogy mire nem elég az a pénz, amiért többet akar. Szóval nem is, ez nem is mohóság, hanem hogy ez ilyen ego kérdés, mert most múltkor néztem egy ilyen kis dokumentumfilmszerűt, hogy mennyit keres a Cristiano Ronaldo meg a Messi, és körülbelül ezt a vagyont hogy forgatják, és milyen befektetéseik vannak. Uh-huh. És irgalmatlan. Szóval annyira aránytalan a világot nézve, hogy az elképesztő. Szóval nem biztos, hogy baj lenne, hogyha bevezetnék a fociban is ezt, mert egyszerűen katasztrófa. Tehát, hogy azért, mert ügyesen lasztizol, nem tudom hány hoteled van a világon, meg nem tudom hány luxus apartmanod, luxus ingatlan, luxus házad, meg autóid, meg hajód, meg repülőd, meg mindent, minek? Tehát én nem tudom, hogy lehetséges az, hogy 2027-ben egyébként az emberiség nem jutott el oda, hogy ez ennek bármilyen korlátja legyen.
0: Nincs. Aztán nem is lesz sose. Tehát ez egy ilyen teljesen nagyon jó elgondolt, de ez ilyen nem lesz.
1: Igen, csak azt gondolnád, hogy az emberiség tanult annyit nem. A múlt hibáiból, hogy esetleg valami olyan egyenlőbb nem azt mondom, hogy egyenlő, mert ez hülyeség, szóval abban sem hiszek, hogy van ilyen teljes egyenlőség, mert nem lehetséges. Tehát egyszerűen ez csak az emberek különbözősége miatt van. Tehát, hogy például csak az alapkülönbözőség, hogy vannak nem ambíciózus emberek és ambíciózus emberek. Szóval nem lehet mindenki ambíciózus, mert akkor az emberek megölik egymást. Tehát ez nem jó. Tehát kell lenni nem ambíciózus embernek, és kell lenni a másiknak is. Nyilván az egyik valószínűleg kevesebben vannak, de teljesen. Tehát, hogy de nincs ennek egy bármi olyan dolog, ami egy kicsit egyenlőbbé teszi ezt a.
0: Az erről egész... én már lemondtam. Én is ezen gondolkodtam, hogy azt gondolná az ember, hogy mondjuk volt a múlt században két olyan háború, ami után az elgondolkodott van az ember, vagy nem is kettő, hanem ott volt aztán a vietnámi háború. Szóval hogy sok háború volt, és azt gondolná az ember, hogy ebből itt tanultunk, hogy ezt azért nem kellene ilyeneket, de nem. Tehát ebben nem tanulunk miért.
1: És akkor
0: egyik... ezt engedi se. Tehát, hogy ez
1: megint az alapgondolatomhoz megyünk vissza, amit itt még talán meg nem adtam elő. Tehát, hogy mondd már meg, hogy hány háborút robbantott ki a történelemben nő, és mennyit férfi. Szóval én szerintem a világ sokkal, de sokkal jobb hely lenne, hogyha a vezető tisztségeket nők töltenék be, és nem abszolút semmi vicc nincs ebben, amit most mondok. Halál komolyan így gondolom. Szóval...
0: feministák meg küldtetik is az SMS-eket.
1: De figyelj, sokkal empatikusabbak, megértőbbek, sokkal jobban törődnek az utódokkal. Tehát gyakorlatilag minden, ami jó, az azon az oldalon van, szóval érted, hogy viszonylag kevés dolog az, ami a férfi, az miért jó férfi? Hát úgy nem tudom, hogy erőszakos, mert meg tud védeni. Igen, csak mitől? Egy másik férfitől. Szóval érted, hogy ez ilyen fura nekem.
0: Oké, okay, visszatérve, nekem volt az, ha már ilyen sok pénze van valakinek, és mire költse, azt mondom, hogy te Neymar volt, ő is egy labdarúgó játékos, hogy volt neki helikoptere, meg repülője, már vett, mert ugye hát volt repész, és egy Batmobilt, tehát a Batman autóját, azt így legyártatta volna, $2 millió volt ez az egész mutatvány, az ő vagyonához képest az egy gyakorlatilag egy közönséges kofalárma, de hogy így, de azzal hova mész? Tehát nekem, én értem, hogy ilyen tulajdonlási vágyat van ezzel, hogy neked legyen egy. Tehát így elmész valahova, és így azt várod, hogy hátba veregessenek, hogy te figyelj már, hallod, nagyon, ez nagyon jó ez az autó, amit van. Hol szoktad használni? Ja, sehol. Egyébként kivinném ott Máté Szalka után, amik vannak nagyon jó utak, oda kivinném egy ilyen Batmobilla, szóval valószínűleg a 8. kártyán a törnéri bityár az egészet.
1: Hát meg az, hogy érted, hogy ennek így, tehát hogy csak egyébként ez valószínűleg ilyen neveltetésbeli, vagy kulturális különbség és szocializációs különbség is, mert ott van a Holland.
0: Igen.
1: Norvég játékos,
0: skandináv neveltetés.
1: Igen, de hát nyilván skandináv neveltetés, a skandináv modellről gyakorlatilag 20 adást lehetne csinálni, ez egy teljesen más közeg gondolkozása mindenben. Előttünk vannak konkrétan a tény szerint 50 éve, de valószínűleg 200-zal. És hogy a Neymar, érted, a hülye gyerek $2 millió csináltatni akar magának egy Batmobilt, a Haaland megvette a viking irodalom egyik legrégebbi könyvét, több száz éves, és az egyik könyvtárnak adományozta, hogy tanulmányozzák, és ott legyen, és őrizzék meg. Érted, hogy mire is lehet még fordítani sok-sok pénzt, tudod? Tehát, igen, hogy a kettő között üvölt a különbség. Cristiano Ronaldóról láttad a nőiről szóló dokumentumfilmet?
0: Nem foglalkozok ilyenek.
1: Ahova bele sem megyek, mert korán van ahhoz, hogy ebbe úgy mélyebben belemegyünk, majd belemegyünk, de most nem. Katasztrófa, annyit azért tudni kell. A lány attól híres, hogy lefeküdt a Cristiano Ronaldóba, azt tegyük tisztába. És ott a Cristiano Ronaldót is így megszólaltatják. Hát ez egy nagyon egyszerű, aranyos fiú, érted?
0: De jó focizik.
1: És olyan vagyon fölött diszponál, hogy el se hiszed.
0: De jó focizik? Jó.
1: És?
0: Hát most, de hát, nem és. Hát,
1: és?
0: Hát mert van, figyelj, a focit nagyon sokan nézik. Világon talán azt hiszem a legnépszerű sport. Azt nézik, ebből pénz van. Tehát az, hogy annak az embernek, aki neked pénzt fog hozni, annak te fizetsz sok pénzt, azért, hogy még több pénzt csináljon, ez egyszerű üzlet. Tehát, hogy én értem, hogy ő ebbe lelkes. Tehát, hogy a férfinek van, gondolom, egy csomó pozitív dolog. Én azt hallottam, hogy ezért nem tetováltatott magára, mert rendszeres véradó. Tehát egy csomó pozitív dolog is biztos, hogy van mellette. Tehát én nem gondolnám azt, hogy ez csak,
1: nem,
0: csak
1: egyik pozitív, oldal. Nem, van pozitív, rendkívül sokat jótékonykodik.
0: Na, azért mondom.
1: Egyébként tehát, hogy rendkívül sokat, csak még mindig nem kell eleget. Érted, szó? Na mindegy, akármeddig tudnék erről beszélni.
0: Hát akkor legyen így.

0: 3:07 múlt másfél perce. Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez az őrület reggelit Rádió 88-ban.
1: Ez a meg a jó reggelt.
0: No. Szétnézzünk a szegedi lapokba. Szegeder.hu ír egy olyan cikket, kérem szépen, hogy a Károly utcai kistér, na tegyek kezét a szívére mindenki, ki az, aki tudja, hogy az hol van, természetesen mindenki tudja, aki szegedi. Ugyanis ott most itt rettentő zöldítés van, és itt ebben a cikkben, ami a szegeder.hu-n van, nagyon frankon néz ki ez a dolog, mert hogy már lekerültek a gyeptéglák is, de hogy az a beton rettenet, ami ott volt, ahelyett ez most milyen jól néz ki, képek, cikk, stb. Szegeder.hu.
1: És hogy legyen minél színesebb Szeged, falfestésre pályázhatnak a panelházak lakóközösségei. Jó, mindegy, hát ez van. Szeged.hu írta.
0: Jó, köszönjük.
1: Néha figyelnem is kéne. Jó, Filip, akkor mondok másikat, várjál. Akkor mondok másikat, hogy nehogy véletlen az legyen, hogy itt szóírja a ház elejét. Jó, Somló Gábor úgy búcsúzott, hogy marad. Szegedi Nemzeti Színház színművésze Somló Gábor igazából elköszönt a társadalmat, visszavonul Dömötör Díjas szegedi színész. De hát igazából marad is, szóval mindegy.
0: A folytatásban Filip és Phil.
2: Támogatta a Clean Star Complex Kft. Az intézménytakarítás felsőfokú szakértője.

0: Fanny Beres, Phil Collins, Easy Lover. Ez rendben voltál nagyon.
1: Aki erre a zenére nem indult be, az Gen Z.
0: Nem tudom.
1: Mi öregek
0: vagyunk. Oké, Ági érkezik friss infokkal.
1: Jó, 27 fok lesz ma. Most jelen pillanatban 15 van, később sütni fog a nap.
2: Támogatta Stuxi Otthon és Kert Kft. A zuhanykabinok és csaptelepek szakértője. Stuxi.hu.
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
3: Ismered Szeged minden szegletét, de tényleg minden négyzetcentiméterét? Indul a Nagy Szegedi Árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
2: Hallgasd a nyomok

0: 15 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Vigyázz! Kész! Kontinentál! Most vasárnap újra jön a jótékonysági Kontinentál Futófesztivál. Vadonatúj helyszín, még több élmény, ötféle egyéni és két csoportos táv. A házigazdák Katus Attila és DJ Náksi. Nevezz online a program oldalán vagy a helyszínen. Találkozzunk most vasárnap reggel az Új Szegedi Ligetben.
2: Azt beszélik a városban, hogy a Domex teljesen padlón van. Nyugi! Csak a padló árak. Most egyes közép- és padlószőnyegekre akár 40%, az akciós laminált padlókra pedig 30% kedvezményt kapsz. Ne várj heteket a szállításra. Óriási választék vár azonnal készletről. Padlót fogtál mi? Keresd az akciókat a Domexban, a Domexben. Szeged, Bakai Nándor utca 29.
3: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszköz vásárlásra.

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. Tar! Minden, ami telekommunikáció.
1: Pepperoni pizzéria és biliárd már vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
2: Szeptember 19-én megdolgoztatjuk a rekeszizmokat. Kapcsolódj ki az Impro Humor Esten.
1: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
3: Ez reklám volt.
4: A bortéren se hagyd őrizetlenül az értékeidet, figyelmeztetnek a rendőrök. A program közepette egy pillanat alatt elvihetik a táskát, telefont vagy bármilyen értéktárgyat, amit szem előtt hagyunk. Vad Róbert, a Csongrád Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője azt javasolta, az értéktárgyakat, iratokat mindig jól záródó, biztonságos helyre, de lehetőleg ne egy helyre tedd.
5: Ősszel is vannak fesztiválok, amelyek forgatagában az adódó lehetőséget kihasználó vagy célzott szendékkal érkező elkövetők is megjelenhetnek. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben se veszítsük szem elől az értékeinket, táskánk soha ne legyen nyitva.
4: Kreatív kézművesek és ismerkedő programok is várják az érdeklődőket ma délután 4 órától a megálló közösségi háznál. Az Isten hozott újra Tarjánban közösségi délután, majd esti buli célja, hogy összehozza a városrészt. Be frissen be- és visszaköltözőket, illetve mindenkit, aki a városrészben él, vagy bárhogyan is kötődik hozzá. Automatikus vagyonosodási vizsgálatot vezetnek be a politikusoknál. Visszamenőleg is ellenőrzik a magas tisztséget betöltőket, és 2 év után a jelenleg hivatalba kerülteket is ellenőrzik majd, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter az ATV műsorában azt mondta, bevezetik a magas tisztséget betöltő politikusokra visszamenőleg is, előremenőleg is a vagyonosodási vizsgálatot, amit a NAV fog végezni. A vizsgálat kiterjed majd a miniszterelnökre, a miniszterekre, államtitkárokra, képviselőkre, kormány biztosokra és miniszterelnöki biztosokra is. És végül földrengés volt Nagykálló térségében. A lakosság érzékelte a földmozgást, de károkról nem érkezett bejelentés. A hivatalos jelentések szerint csütörtök este 9 óra 18 perckor 2,7-es magnitúdójú földrengés keletkezett Nagykálló térségében. A HonRen Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radoszeizmológiai Obszervatóriumába Nyíregyházáról érkezett bejelentés. A katasztrófavédelem felé azonban nem jelentettek károkat. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Kösz, Ági. Egyelőre jók vagyunk. Nincs fennakadás, ugye tudjuk már, hogy ugye ott lehet menni Kálvárián. Csak szólunk, ha valaki esetleg még ott nem nagyon akart mászkálni, mert nem tudta, hogy milyen szituáció van. Lehet menni ottan. Vasúti átjárót átadták.
7: Szerintem senkit nem fog meglepni. Makai út, Szőregi út, Szabadkai út kezd bedugulni. Teljesen tök szokásos minden. Algyi út, egy picit sárgul ugye itt a forgalomjelző térképen, és kb. Ennyi.
6: Hát akkor jó utat. Na kérem szépen. Gála és a Freed from Desire.

0: Ez következik most a Megában. Induljon a nap. 6 óra 58 perc van, bocsánat. 6 óra 59.
1: Ez, vagy egy perc múlva 7.
0: Megyünk
1: tovább. Kinek hogy tetszik? Hello, mi? 8
2: van. A napindító zene támogat.

0: Ők voltak a Coldplay itt a 88-ban, szép öreget kívánunk mindenkinek. A témával kapcsolatban jött egy SMS.
1: Valóban kevesebb háború lenne, a nők vezetnék az országokat. Itt van egy kis hímsovinizmus bennem, hiszen nem tudjuk egyébként, hogy nő vagy férfi, viszont lenne egy csomó ország, ami nem beszél egymással. Na, hagyjuk már ezt. Egyetértek, de hagyjuk ezt. Egyébként van egy afrikai focista, nagyon szegény országból származik, törött telefonnal jár, eurómilliókat keres. Ő azt mondta egy újságíró kérdésre, hogy minek legyen 20 telefonja, 10 kocsi, stb. A iskolákat is építethet az országban, ahonnan származik. Maxi respekt. Na most ez a focista, ez Sadio Mané, remélem jól ejtem egyébként, szenegáli válogatott futbolista volt, és akkor játszott a Liverpoolban, meg a Bayern Münchenben, valóban ilyesmit nyilatkozott, hogy minek vegyen 10 Ferrarit, meg 20 gyémántot, meg stb. Teljesen nyilván ez egy nagyon szép nyilatkozat lenne, már hogy az is, csak hogy ő tényleg tett is mellé valamit, amiről nagyon sokkal kevesebben írnak, mert ő Bambaliban született, Szenegában, és ott a saját vagyonából konkrétan fölépített egy kórházat, egy középiskolát, egy postát, kiépítette a 4G hálózatot, a net hálózatot, és rendszeresen támogatja úgy a családját, meg a helyi közösséget. Na, érted, amit mondok? Tehát az előző témára rácsatlakozva, így is lehet. Meg lehet úgy is, mint a Cristiano Ronaldo, hogy megkérdezték tőle múltkor egy interjúban, hogy hány luxusautója van, és mondta, hogy őszintén nem tudja megszámolni.
0: Ez mennyire kell.
1: Na most, ahogy a gyereket elnéztem ezekbe az interjúkba, ez lehet 6 is, ameddig nem tud elszámolni, szóval ezt nem tudjuk még, hogy mennyi. Én szerintem sokkal több. Szóval elképesztő.
0: De ezt hogy nem tudod most őszintén?
1: Mondod, hogy nem tudja, mert csak veszegeti. Szóval, hogy neki ez... Nem, fogalmas.
0: Befektetés?
1: Igen, most olyan, mintha te nem tudnád, hogy hány darab DVD-t van. Tudod, hogy, vagy én mondjuk...
0: Igen, tudom.
1: De tudom, hogy te kicsit beteg vagy.
0: Nagyon.
1: De én ezt tudom, hogy te ilyen vagy, csak azt mondom, hogy nem mindenki tudja megszámolni, hogy amiből, mondjuk ami...
0: Mondjuk, amikor a lakásban lakunk, ott mindent meg tudok számolni, ne ilyeskedj. A feleségem utálja, és én megszámolok mindent kétszer.
1: Föl se kell kérni az ágyból, leülsz a kalapéra, és belátod az egész
0: mindent
1: lakát.
0: Mindent látok.
1: Na. Ha egyszer felvesz,
0: ez
1: az mindent
0: ez meg itt
1: lesz.
0: Az autókat se tudja, hogy mennyi van.
1: Nem tudja megszámolni az autókat. Mondom, hogyha valaki döbbenetes dokumentumfilmet akar látni.
0: De azt várja már, és akkor neki van erre egy embere, gondolom, aki intézi.
1: Szerintem neki nem egy embere van.
0: A kötelező szóval. Biztosításokat az autókra.
1: Szegény.
0: Igaz, mert neki az a munkája, hogy ott ül, nézi a forgalmikat.
1: Krisz, ne haragudj, de...
0: Ezt várja. A Ferrarit le kell visszakészítetni a héten.
1: A Lambón.
0: De annak szerintem van saját autószerelője. Vagy nem is szerelget, vagy ez elképzelés.
1: Fogalmas, és nyilván ez egy csapat, érted. Tehát most a Cristiano Ronaldo, ahogy a Messi sem, meg az összes...
0: Cristiano Ronaldo autóteam.
1: De nem, hogy ezek hogy mondjam, ez csak jól hangzik, hogy ő a Cristiano Ronaldo egy személyben, de hát ez szerintem inkább egy ilyen világméretű vállalkozás. Szóval, hogy ő nem azért focizik már, mert hogy azért, hanem ezt a brandet etetni kell, meg a benne dolgozó embereket.
0: Szóval mekkora lett a stáb?
1: Elképesztően nagy szerintem. Tényleg, tehát hogy nem gondolnánk, hogy ilyen 20-30-40-50 ember foglalkozik az ő jólétével.
0: A beszélgetés onnan indult ki, ha valaki esetleg most csatlakozna be, hogy amerikai fociról beszélgetünk, majd 8 óra után, mert érkezik a Guardians-től a vezetőedző, ha minden jól megy, és lesz nekik kedden egy eseményük, erről is lesz szó, meg arról, hogy megnyerték tavaly a Divizió 1-es bajnokságot, de ugye elindult az amerikai foci szezon is Amerikába, ahonnan ez indult, és hát ott is ugyanúgy, ahogy szerintem általában Európában, de mondjuk Magyarországon nem minden sportágban, nyilvánosak azok az adatok, hogy mennyit keres mondjuk egy játékos. És ez az NFL-ben is, az amerikai foci bajnokságban is így van. Én Buffalo Bills szurkoló vagyok, én azt tudom, hogy 55 millió dollárt keres a mi irányítónk. De
1: hát tiétek?
0: Hát az ilyenkor...
1: Imádom a királyítőt,
0: ilyenkor, mert ma nyertünk éjszaka.
1: Ma nyertünk, igen. Így van, ezt is szeretem, igen.
0: És kikaptak, ha kikaptunk egyet.
1: Igen, ez egyértelmű, igen.
0: Szóval, hogy ez így működik. De hogy nem ő keres a legjobban, hanem azt hiszem, hogy Patrick Mahomes nevezdő férfi, a Kansas City Chiefs irányítója, hogy 65 millió dollárt keres egy szezonban. Az, ami, tehát 65 millió dollárra már azért lehet mint csinálni. Ugye, és akkor itt van a kérdés, hogy ki mennyit jótékonykodik ebből, illetve, hogy van ennek értelme egy idő után már, hogy ennyi pénzed van. Tehát, hogy így biztos, tehát, hogy én nem gondolom azt, hogy a világ összes pénzét el lehetne marhaságokra költeni. Lásd Neymar is a Batmobil.
1: Figyelj, most ez a világ összes pénzét el lehet költeni hülyességre. Igen, de általában ezek az emberek ilyen tárgyi hülyességre költik. Szóval jó, nyilván utaznak rengeteget, de neki egy utazás az, hogy most elmegy a Maldív-szigetekre, neki tök mindegy. Tehát, hogy ez mintha én vennék egy buszjegyet. Sőt, de tényleg még lehet, hogy kevesebb is neki, mint hogyha én vennék egy buszjegyet, hanem az, hogy jó, elszórja ilyen tárgyi baromságokra, mint a Neymar akarta ugye ezt a 2 milliós Batmobilt.
0: De aztán végül is állítok nem csináltatta meg, mert hogy nem, mert mindegy. De 2 millió dollár lett volna,
1: Nem azért nem csináltatta meg, mert nem akarta, hanem lehet, hogy elmondták neki, hogy a Batman az nem igazi. Tudod, hogy...
0: Én nem gondolnám, hogy egy ilyet lerombolnak.
1: Junior, az egy nem emberbe. Egy dokumentumfilm. És akkor így, tudod, így csalódott, és akkor azt mondta, hogy jó van, akkor nem csinálja meg. De szerintem ennyi múlt az egész. Hmm. Na mindegy. Én szerintem semmi értelme a világon. Teljes, totális aránytalanság.
0: Na jó, én ráfrissítek az időjárásra, menjünk stabilba. Azt mondja, hogy 15 fok van most, és 26 lesz talán délután 4-kor. De ez ugye, ezek az internetes dolgok, amiket itt időjárás néven fut, ez a meteorológiai tipmixe, én azt mondom.
1: Igen, az volt a jó, amikor reggel kinéztem az ablakon, és akkor ma van az egyetlen nap, hogy ki tudok menni a bortérre. Láttam, hogy esik, majd eszembe jutott, hogy tegnap bostam le a kocsit.
0: Jó reggel!
2: Támogatta a Varga Alku Kft. Partner a biztos indítás.

0: Nem értettem a végét, mert már fölhúztam a fülest a fejemre. 4:08 van, akik hétre húzták és félre kell odaérni, reméljük még odaérnek.
1: Így van.
0: Bárhova is menjenek, hiszen most még azért egészen jól lehet közlekedni. Mondjuk, akik ott jönnek deszk felől, és közben jönnek ott a Szerb utcán a másik oldalra. Ott már torródás van a körforgalomnál, itt legalábbis mi azt látjuk, és hát már szépen sárgul az egész Makai út arra befelé, úgyhogy erre lehet számítani, sőt, hát ott nálatok mi van a Székelysoron? Van valami fölbontás? Mert ott is elég szép piros mána rendszer.
1: Nem, ott ez egy helyi szokás.
0: Ja. Ezt nem tudtam,
1: ez egy helyi szokás, 7 órakor elkezdünk beállni a sorba a Székelysoron, és ki sem mozdulunk onnan 8 óra 5-ig.
0: Az egy jó. Ez, kérlek szépen. Én azt gondolom, hogy ezeket a dolgokat érdemes ápolni.
1: Így van,
0: a jó szokások egy idő után, hogy hívják ezt?
1: Mindegy. Egyébként ugye az szokott lenni, hogy pénteken már enyhül a forgalom, de cserébe esik, szóval nem fog enyhülni.
0: Nem, ja igen, ezt nem is mondtuk még. Hát, hogy éjszaka esett valamennyi eső. Hát ez azért...
1: Hajnalban is.
0: És, de hogy így...
1: Hajnalban ne.
0: Ban.
1: Bocsánat.
0: Hogy ez ne zavarjon az össze minket, jó? Tehát, hogy próbáljunk meg annak megfelelően közlekedni, amilyenek az útviszonya, jó? Tehát, hogy az, hogy esett, az nem, ez olyan szokott lenni, mint amikor az első hó egy picit leesik, nem? És akkor mindenki megháborodik, hogy atya Isten, nem is számítottunk erre. Tél van.
1: Igen,
0: most meg ősz.
1: Igen,
0: néha ősz esik.
1: Nagyon nehéz kiszámolni, ám.
0: Igen, tisztom, annyit fog félni, igaz?
1: 14.
2: Rálátunk a szegedi közlekedésre. Partnerünk a több évtizedes tapasztalattal rendelkező Prágai Látszerészet.

0: kérem, Alásson. Hamarosan 7:30 van. Ez azt jelenti, hogy Ági már itt érkezik, kérem szépen, információkkal.
1: Jelen pillanatban 15 fok van, lassan megszűnik a fronthatás. Az eső el fog állni, szép idő lesz.
2: Támogatta a Gyomándrődi Német Nyílászáró Gyártó és Forgalmazó Kft. Ajtók, ablakok, közvetlenül a gyártótól.
3: Napközben is dolgozol.
4: Mi is?
5: Azon, hogy neked jobb legyen.
6: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
7: Na gyerünk mindenki!
8: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
9: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
10: Támogatja az investment.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
11: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyői út 40.
12: Ősszel is fogyaszt a Zöldségvilág 10 vitaminban gazdag friss zöldségeit. Keresd üzletünkben a hazait, hiszen az az igazi. Zöldségvilág 10. A délalföldi zöldségforrás.
13: Fedax Kft.
14: Emelőhátfalak teljes körű javítása, felújítása és karbantartása. A német bérkargolift típusú emelőhátfalak kiemelt prémium márka szervize, továbbá márka független professzionális emelőhátfaljavító központ. Fedax Kft. Az emelőhátfalak szakértője.
15: Ha meghallod, hogy valami furán zörög, te is rögtön tudni akarod, mi baja?
16: Az SKT csapatába jármű villamossági szerelőt és jármű szerelőt keresünk.
15: Villamosok, trolik, igazi gépek, igazi szakmai kihívások.
16: Ha értesz hozzá, ne csak otthon mondd, hogy ezt én simán megjavítanám.
15: Mutasd meg nálunk!
16: Nézd meg állásajánlatainkat az skt.hu/karrier oldalon, és jelentkezz!
15: SKT. Most rajtad a sor. A város megy, mert valaki működésben tartja.
17: Felújítasz? Szétvisz az ideg? Csak annyit mondok, Stuxi! Minden, ami a fürdőszobád felújításához kell, nálunk megtalálod. Csaptelepektől az épületgépészeti szerelvényekig, minden egy helyen. KS helyett X, a Stuxinál jó helyen vagy az fix. Stuxi otthon és kert, Algyői út 7. Stuxi.hu.
18: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
19: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
2: Megújult a honlapunk, pannonventil.hu. Webáruházat is nyitottunk. Pannonventil.hu. Ha nem tudod, hogy mit árulunk, pannonventil.hu.
9: Hová mész, kisfiam? Elemér?
11: Nem, Bortér.
9: Hogy megváltozott ez a vicc?
5: Hát muszáj volt neki.
3: Bortér 2026. A színpadon Szulák Andrea, Tolvaj Reni, Little G Weevil, Mika, Gájer Bálint.
11: Legyen neked is lámás poharad.
3: Bortér. Minden korty megér egy misét.
6: Építkezik? Felújít? A Horváth Szekker segít. Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvathszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
7: Figyelem! Figyelem! Figyelem! Indul az ősz legnagyobb akciója a Zengő Alföldnél. Szeptember 7-től 8 héten át minden héten új, kihagyhatatlan ajánlatok. Vásároljon nálunk és ossza meg heti akciós Facebook posztjainkat. Az akció végén 5 darab Electrolux 3,5 kW-os hűtő-fűtő klímát sorsolunk ki. Összesen 1 millió forint értékben. Zengő Alföld Kft. Szeged, Szőregi út 50. Ne maradjon le!
14: Szeptember 27-én 17. Paca a Párba és Vásár tápén a Diófa vendéglőben. Füles pacal, velős gombás pacal, pacal soft banfőt kakastaré. Idén is igazi különlegességeket kóstolhatnak a kilátogatók. A Diófa vendéglő 6, a Fasor vendéglő 4, még a pacal főzés koronázatlan királya Ásós Géza kétfajta pacallal készül erre a napra. A helyszínen 11 órától várjuk a vendégeinket. 7 órától főzőverseny, eredményhirdetés
4: és 15 órakor. Ne hagyd ki az év legnagyobb pacalpartiját!
13: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
20: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
21: Ez reklám volt.
22: Jubileumi gála estet tart ma este 17:30-tól a szegedi Naposoldala Sérült Emberekért Alapítvány. Takács Kata alapítványi elnök elmondta, a Szentgyörgyi Albert Agórában visszatekintenek majd az elmúlt 30 év programjaira, táboraira és közösségi eseményeire. Kétnapos szakmai konferenciát szervez októberben a Szegedi Papucsért Alapítvány. Az esemény sorozat középpontjában az a kérdés áll, hogyan maradhat élő és érvényes egy évszázados hagyomány a 21. században. Az árés stop megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Álláspontja szerint arra sem az infláció ellen, sem a magyar vállalkozások versenyképessége érdekében nincs már szükség. És végül növényi rostokból álló csúcs technológiás szivacsot fejlesztettek ki izraeli tudósok. A megoldással nem a konyhában találkozhat majd az ember, annál sokkal fontosabb szerep vár rá. Úgy alkották meg, hogy képes legyen felszívni a tengerekbe ömlő olajszennyeződést. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
21: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Köszönjük szépen az infókat, közlekedés ügyben pedig vagyunk úgy, hogy...
1: Szerb utcán az óvodánál egy kamion leszakította a villanyvezetéket, Szegeden egyébként, Szerb utca óvoda, úgyhogy arra problémák lesznek, egy hallgató hívott minket, köszönjük az infót, hogy a Magyar utca jobban járható, tehát arra fele tudnak kerülni, vagy tudtok, vagy
0: majd úgy van. Ezt gondolom pikpakkal intézik, igaz?
1: Hát ez, igen, ez gyors lesz nyilván.
0: Én is ettől félek. Itt vanunk Marcsa vonalban, Tempotaxitól. Halló, jó reggelt!
23: Jó reggelt, sziasztok! Szokásosan erős forgalomra lehet számítani a város bevezető útjain, különösen az Algyői és a Szőregi úton. Az Algyői út egy teljes katasztrófa jelenleg, iszonyatos nagy a torlódás, ráadásul a kastélynál számíthatunk rendőri jelenlétre is. Káveri és Sugár úton lévő vasúti átjáró átadásra került, így ismét járható a közúti forgalom számára. Ellenben továbbra is tartanak még a vízvezeték hálózatot érintő munkálatok a Jósika, illetve a Szent Ferenc utcában is érintett szakaszokon lassabb haladásra kell számítani, és most már a Bérkert is, a Temesvári körút és Középfasor közötti szakasza is lezárás alatt áll. Szeptember 16 és 22 között egy személygépkocsi érvényes forgalmi engedélyével ingyenesen utazhatunk a szegedhelyi menetrend szerinti közösségi közlekedési járatain. Ez a lehetőség továbbra is igénybe vehető a lakosok számára, illetve továbbra is tart a fokozott rendőri ellenőrzés. Itt leginkább a biztonsági öv használatát figyelik a rendőrei. Mindenkinek balesetmentes jó utat kíván a Tempó Taxi csapata.
21: Támogatta az Alvás Stúdió, ágy, matraca közlet és webáruház, mert egy jó alvás egy jó matraccal kezdődik.
0: Köszönjük szépen!
1: Minden friss infó jöhet ugyanúgy 0-32-99-88-88, hogy mi van ott a Szerb utcánál, meg egyébként az utakon.
0: Adja ütön, sokan vannak, az már stabil. Jó reggelt kívánunk mindenkinek!

0: Sugar Daddy, jó reggelt kívánok. Ez a dal címe volt még miatt bárki félreértene bármit. 7 óra 34 perc, jó reggelt kívánok mindenki.
1: Bárki félreértené, mi nem állunk úgy, hogy Sugar Daddy-k legyünk.
0: Jó? Nagyon nem.
1: Nagyon-nagyon nem.
0: Gondolnátok, de nem.
1: Sportról, pénzekről, amerikai fociról beszélgetünk.
0: Bizonyám. Érkezik majd hozzánk a vendég 8 óra után.
1: Igen.
0: Ő most az jelenleg az Ajdői úton van.
1: Igen.
0: Léci, engedjétek át, kösz.
1: Igen, tehát
0: csak, hogy ideérje.
1: 25 perc van még egyébként.
0: Ideérje.
1: Jönnek szerintem ugye az SMS-ek ilyen szülinapi játékra, de senki nem írta bele az SMS-be, hogy tojáslabda. Ez az egy kérésem volt, hogy legalább derüljünk, hogy hallgatják az adást. Nem érkezett ilyen, úgyhogy
0: hát,
1: torta sem
0: sajnos
1: fog. Szóval,
0: szigorú vagy, ne legyél szigorú, péntek van.
1: Egyébként képzeld el, hogy van egy törvény, médiatörvény Amerikában, hogy akármeddig tartson az amerikai foci mérkőzés, végig kell adni. Tehát teljesen mindegy, hogy mi a műsor struktúrája, és milyen kötelező elemek vannak, és minek kell indulnia, és a többi, végig kell mennie, de tudod-e, hogy miért hozták ezt a törvényt?
0: Nem, de mindjárt mondod.
1: 68 novemberben, ez olyan régre datálható vissza, New York Jets és az Oakland Raiders játszott.
0: Akkor még Oakland volt, igen.
1: Oakland, igen, és a Jets így vezetett 32-29-re, és egy perc volt hátra a mérkőzésből kb., és mivel menni kellett tovább a műsorra, ezért tovább mentek a műsorra.
0: Hát ott népharag volt akkor, nagyon csúnyán.
1: Ez konkrétan népharag volt, mert a végén a Raiders egyébként 65 másodperc alatt két társadalmat csinált, és fordított, és így lett 43-32 a végeredmény, és ebből a nézők semmit nem láttak, de hogy 68...
0: Csak a helyszínen lévők.
1: Nincs mobil, nincs internet,
0: nincs
1: semmi. Tehát 68-ban az a tévéadás van, abból informálódsz, meg a másnapi újságból. De hogyha mondjuk a másnapi újságot mondjuk ez a labzárta után történt a meccs, akkor majd a következő napi, tehát két nappal később tudod meg, és olyan mennyiségű telefont kapott az NBC, hogy nyilvánvalóan a telefonrendszer túlterhelődött, és a kapcsolótáblák kiolvadtak.
0: Azt mondjuk akkor már
1: az nem semmi, és ekkor azt mondták, hogy jó, akkor ilyen nem lesz többet, és akkor végig küldjük a meccseket.
0: Köszönjük szépen.
1: Igen.
0: Ugye ez, hogyha valaki nem néz amerikai focit, ez egy ilyen hosszadalmasabb, ugye 4:30-kor kezdődött most az éjszakai meccs, és akkor én úgy jöttem el fél hat előtte kicsivel, hogy még volt vissza egy pici, de azt már csak kitérdelték. Ez is egy ilyen szakifejezés az amerikai fociba. Tehát ott körülbelül ott lett vége. Tehát hogy ennyi, és akkor nem volt hosszabbítás, még nem volt különösebben sok sárga zászló benne, nem volt különösebben sok sérülés, tehát ez is azért nyújthat a mérkőzésen. Alapvetően ugye hozzávetőlegesen, hogyha azt számoljuk, akkor egy 40 perc maga a tiszta játékidő, mert hogy egy 40 perc alatt a play-eket meg tudod nézni, hogyha nagyon akarod. De az elmebeteg hülyék, mint én is, azok így meg, de főkelnek, 4:30. Kettőkor főkelnek, 4:30-ra csipát ki tudják szedni, és akkor lássák is a mérkőzést. Én az vagyok én.
1: Az a jó, hogy én ennyire nem értek az amerikai focihoz, mert most ezt úgy tudtam végighallgatni, mint egy átlag rádió hallgató.
0: Nagyon jó.
1: Aki nem ért az amerikai
0: ezért
1: focihoz.
0: Ezért jó, hogy bejön az Ernő.
1: Egy rohadt szót nem értettem abból, amit mondasz, hogy kitérdel, meg sárga zászló, meg van még egy play,
0: ez lesz,
1: meg izé. És ez baromi jó, mert tényleg nem értettem belőle semmit.
0: Na de 8 után helyre rakjuk, pont ez a lényeg.
1: Beszéltél, erről fogunk beszélgetni,
0: hát
1: mi a térdelés.
0: A térdelést.
1: Akkor én teljesen másfajta műsorokat nézek.
0: Semmi bajom, hogy egyszer arról is beszéltem.
1: Én azért ülök, hogy van internet. Egyébként ez egy ilyen urban legend a Gangsta Zoliról, hogy a Gangsta ilyen buta telefon, nyomogó most telefonnal járkált, de már rég volt iPhone. Tehát már rég jött az. És az a járkált még évekig, és így oda mentek hozzá, hogy Zoli, nem? Hát de most minek? Hát működik, nem? De másikon lehet pornót nézni. Másnap volt neki egy iPhone.
0: Ugye? Mi az, ami motiválja az embert?
1: Egyébként akkor még ugye Steve Jobs volt, ezt az egyet kellett volna. Tehát egy minden eladás megdöntött volna, elég lett volna ott, tessék, ezt lehet vele csinálni.
0: Lehet nézni rajta. Hát ez ilyen. Oké, közlekedjünk egy picit. Szerb utcánál történt egy felsővezeték szakadás.
1: Igen, ha már a szíves volt a téma, akkor a Szabadkőút is kezd beállni, ahogy lenni szokott az 55-ös és Szeged felé. Gyakorlatilag minden, és ugye ott a Szerb utcánál, az óvodánál azt hiszem leszakított egy kamion a felsővezetéket, tehát az is probléma.
0: Villanvezetéket nem felsőt.
1: Ja, bocs.
0: Én mondtam hülyeséget az előbb. De ja,
1: igen, hülyeséget mondtam, mert a felsővezetéket ellopni szokták.
0: Így van.
1: És azt is főleg tavasszal.
0: Az más. Így van. Felső Tiszaparton is van torlódás. Óvatosan közlekedjünk, az biztos.
2: Támogatta a Római Akkumulátor Kft. Hogy biztosan induljon és célba érjen.

0: Can't Stop the Feeling, jó, Justin Timberlake, a Trollok című animációs filmbetét dala volt egyébként ez a nóta, amellett, hogy világsláger is lett. Jó reggelt kívánok mindenkinek, 7 óra 43 perc van.
1: Jó reggelt, ez a mega, szia Ági, szia Gedzó.
0: Hello Dani.
1: És már úton van a vendégünk, ugye, mert 8 óra után érkezik.
0: Mondta, hogy a tédelésről külön beszél majd egy hosszabbat.
1: Igen, mert ez egy...
0: Ez amerikai foci kifejezés, még mielőtt bárki rosszra gondolna, jó?
1: Én csak jóra gondoltam. Szóval ez egy magyar slang kifejezés, vagy ilyen szakzsargon az amerikai foci egyik dolgára, teljesen mindegy.
0: Ott már lejár az idő a végén a mérkőzésnek, és már nem muszáj támadni, mert a támadások közti időt úgy tudod megspórolni, hogy ezt így letérdez, hogy ott megszakad a játék, de mivel ezt a játéktéren csinálod, így az óra megy tovább, és így le tudod pörgetni az órát, a maradék időt, ami rajta van, ez hívják térdelésnek. Nagyon egyszerű ez, ha már az ember látott egy ilyen meccset életében. Egyébként gyorsan rá lehet ám erre így uszulni, én azt gondolom.
1: Tehát ezek azok a pillanatok, amikor a technikus fönn a stúdióban pakolja össze a hátizsákot, nem?
0: De nagyon kemény egyébként, hogy a szurkolók már mennek. Tehát az történik, hogy amikor már stabilan látod, hogy... Szerintem annyi pénz bekerült most ott egy jegy, hogy az...
1: Hát jó, de ez a másik, akkor miért nem várja meg a végét?
0: Hát ezt akarom mondani én is. De mi magyarok vagyunk, tehát lehet, hogy az a baj, nem?
1: Miért?
0: Hogy hát mi végig, ha ki megvettük, végig
1: nem.
0: Van.
1: Abszolút nem. A színházban is van, véve. Az, hogy hiába tetszett neki az előadás, a taps közben föl kell, hogy átvegye a kabát.
0: Fú, az egy rettentő idegesítő szemét dolog.
1: Tukó szokás egyébként. Igen. Tényleg, hát most már rászántad az estét, most tényleg az a 3 perc, vagy 4, vagy 5, amivel tovább kell
0: várni. Én moziba a stáblistát is megvárom.
1: Jó, ez mondjuk hülyeség. De hogy érted, ott van a színházban élő szereplő, fönt van, és az egy nagyon sok ember munkája. Tényleg, és ott áll előtted, aki azzal dolgozott. Tehát nem arról van szó, hogy egy moziba megnézted, és mit tudom én, 3 évvel leforgatták, és most került oda, és izé. Azt nyilván én miért várjam meg? De hát az ember dolgozott vele, tehát legalább a tapsot várnál meg, legyen annyi benne.
0: Na, úgyhogy ezek is már úgy csinálják az Egyesült Államokban, hogy fogják, azt már mennek. Tehát amikor most stabilan látod, hogy biztos, hogy nyernek, akkor már nagy megfejtés úgyse lesz, és
1: akkor
0: elindulnak. Én se. Tehát, hogy egy ember, én így nem tudom, mit adnék azért, hogy egyszer ebbe az új, mert most ilyen új stadionunk is van, ugye, mert király többes, és hát ott az most lett átadva hivatalosan az első mérkőzés, ugye tegnap éjszaka.
1: Gratulálok volt, nektek. Éjszaka,
0: köszönöm szépen, nagyon
1: kedves. A nagy családnak. Nagyon tényleg. Örülök az örömötöknek.
0: Mindegy, szóval, hogy
1: minden Bills-es örömének nagyon örülök, köszönöm, főleg a magyar Bills-esek örömének. Hányan vettek? 5-en?
0: Vagyunk már, vagy 6-an is. De kiszámolja. Na, kiszámolja. Igen. Akartam valamit mondani,
1: mert... Ilyen volt egyszer pick meccsen is egyébként, csak az nem tetszett, mert kikapnak, akkor kimegy a félközönség, amikor meg megnyeri, akkor meg kék a szívünk. Szóval érted, hogy vagy akkor is, amikor kikapnak, vagy egyáltalán ne.
0: Hát szerintem. Együtt, ezt együtt kell csinálni.
1: Egy szív, egy dobás.
0: Úgy is van. Jön a Blue Cantrell. Ezt, ha valami van, ezt én nagyon szeretem, ezt tanultát. Az kedves egészséget,
1: legjobb zene. Abból az időből, amikor még szórakozni jártunk.
0: Így van. Tessék bólogatni.

0: ez volt az alcíme. Néha érdemes nézni a webkamerát is, mert itt most amilyen táncművészetet levertünk az utóbbi pár percbe. Én el is fáradtam, lehet, hogy ledülök egy kicsit, mit szólsz? Még Ági mondja.
1: Pihengessé, erősen felhős idő van, később kiderül, 15 fok lesz.
0: Később 15
1: fok van, ma 25 lesz később.
0: Egészséges.
2: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
2: Vagy ezt most találtuk ki?
3: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
2: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
3: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
2: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
3: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Átírás, ügyintézés, eredetiségvizsgálat, gyors és precíz munka.
6: VLKR Kft.
5: Fonógyári út 11. Hívja a 458-692-es számot.
7: Tudta, hogy újraértéke van a fém hulladéknak? Szegeden a Dorozsmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
8: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
9: Nem csak akkor számíthat ránk, amikor beteg. Pingvin Patika. Az egészség partnere a mindennapokban.
10: A nyári szárazság elintézte a pázsitot.
11: Ősszel könnyen helyre hozhatod.
10: A meleg talaj és a több eső miatt a fűgyökere gyorsabban erősödik, tavasszal pedig sokkal korábban zöldel majd a kerted. Spórolj és füvesíts most! Fűmagok az Újházbodrogiban már 1769 forint per kilogramtól. Újházbodrogi Hódmezővásárhelyen és Szegeden is két helyen. www.újházbodrogi.hu.
12: Karikázd be a naptáradban! Szeptember 19. 6. Prémium Piac Piknik Szegeden. Ingyenes belépés, gyerekprogramok, tombola és mexikóig vakamolekrémes lecsó minden látogatónak. Sztár vendég, MC Haver és a Teknő. A rendezvényt támogatja az Atiszkó Kft., a Laci Konyha Magyarország Kft. És a Szeged Első Lions Club. Prémium Piac Szeged, a Győri út 72. Szeptember 19-én jön a 6. piknik. Részletek a Prémium Piac Facebook oldalán.
13: Figyelj, szerinted ki a legokosabb a bortéren?
14: Rózi.
13: A láma?
14: Persze. Iszik egy pohár bort.
13: És?
14: Nem vezet.
15: Ne legyél láma. Vagyis ebben pont legyél. Ha bort ér, tedd le a kocsi kulcsot. Borozz, kóstolj, burizz. Mi pedig elviszünk, és haza is viszünk.
14: Rózi már döntött.
13: És te?
15: Azaz este emlék legyen, ne rendőrségi ügy. SKT. Te borozol, mi vezetünk.
10: Ha vadétel, akkor stüsszi vadász. Ahol természetesen nem csak vadétel vár. Stüsszi vadász étterem Szegeden, a Maros utca 37-ben.
16: Ön hány éves? Most érdemes elárulnia. Mert a GG Dent fogászatnál új pácienseink annyi százalék kedvezményt kapnak a fogkő eltávolítás árából, a hány évesek. Kérjen időpontot még ma. GG Dent fogászat. Szeged, Főfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
17: Megdöbbentően magas felszereltség és prémium minőség? Akkor sokba kerül! Hát nem! Chery modellek már 8.590.000 forinttól, 2,9% THM-mel, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával. Mondtam, hogy létezik! Chery Linártech a Szeged Plázában. Várunk, mert létezik! Finanszírozás minimum 30% önerővel maximum 5 évre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlásra.

0: tekintetet az őszi kollekciójára. Először a Cuisine kaland, Vitéz László és Pulcinella Nápolyi Csetepatéja című előadást mutatják be vasárnap a régi zsinagóga kertjében. Jászai Tamás, a Maszk Egyesület művészeti tanácsadója elmondta, a kicsiknek és a nagyoknak szóló szerteágazó témájú produkciók október 19-ig láthatók a régi zsinagógánál és a Szabadkikötőben.
1: Ebben az időszakban, amikor még talán ugye Kőszínházi üzem nem indul be, de már itt vannak az egyetemisták Szegeden, és picit ugye nyári lelazulás után az emberek szeretnének minőségi, érdekes, felkavaró színházat látni, akkor elhozunk nekik néhány olyan előadást, ami érdekli őket.
0: Bemutatja az iskolai motivációs programját Szegeden a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete. A pedagógusok számára térítésmentesen elérhető program lehetőség lényege, hogy olimpiai és világbajnok legendás magyar sportolók személyesen jutnak el iskolákba, ahol saját életútjukon keresztül beszélnek többek között kitartásról, céltudatosságról, szorgalomról, fair playről és a rendszeres mozgás jelentőségéről. Az Egyhajóban Evezünk országos testnevelésügyi konferenciát a hétvégén tartják. Nyomozat letelepedési kötvények ügyében a budapesti rendőrfőkapitányság a Transparency International feljelentése alapján írta a 444.hu. A korrupció ellenes civil szervezet különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával tett feljelentést július végén. A letelepedési kötvényprogramot Rogán Antal kezdeményezte 2012 őszén a Parlament Gazdasági Bizottságának vezetőjeként. Javaslata alapján 250, illetve 300 ezer euróért juthatnak magyar letelepedési engedélyhez Európai Unión kívüli állampolgárok. A program 2017-es megszüntetéséig 6621 darab letelepedési kötvényt adtak el a közvetítő cégek. És végül csak nem egy órás kergetőzés után sikerült befogni az erdészteknek egy ormányos medvét a Börzsönyben. A túrázók és autósok jelenléte egyáltalán nem zavarta, békésen folytatta az útját. Egy túrázó jelentette be végül az állatot. A helyszínre érkezett az erdészet műszaki vezetője is, akivel az ormányos medve eleinte kifejezetten barátságosan viselkedett, egészen addig, amíg rá nem jött, hogy bizony őt most szeretnék befogni. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Köszi, Ági. Na, megnéztük a nagy körutat, ami szép piros.
4: Hát ez szép piros, így
3: van. Egész szép piros. Boldogasszony sugárúton is,
4: kaptuk
3: akik ott SMS-t állnak.
4: Agyi úton az okoslámpánál, az Olajbányás térnél és az autópálya feljárónál van a sor vége mindkét irányba. Iszi-diszi, tehát népnek az nem lesz. Akkor Trafipassz a Dorozsmai úton, és valószínűleg a Szerb utcán, az Ódánál még mindig nem hárult el az akadály. Hát ez a ma reggeli közlekedés. Kellemes pénteket mindenkinek.
2: Támogatta a Stop Autós Motoros Iskola. Jogosítvány gyorsan, biztonságosan, gyakorlott oktatókkal.
3: Na kérem szépen, Maranyi Ernő érkezik hozzánk hamarosan, legalábbis nagyon bízunk benne, ideér.
4: Sőt, egy SMS, hogy tortába köszöntsük föl, mert soha nem nyert még semmit. Ránk nem hatnak ez ilyen elmetrükkök.
3: Igen, bizony.
4: Nem volt benne az SMS-ben, hogy tojáslabda, így nem hallgatod a műsort, nem kapod meg.

0: Taxi Krisztiánnak hívtuk ezt régen, Krisz Kebet hallottuk, ez a Liar Liar itt a 88-ban. Jó reggelt kívánunk, lejjebb halkítom ezt, az a biztos. Azt
1: nagyon megköszönöm. Jó reggelt.
0: Megjött Baranyi Ernő. Hello.
2: Hello, Bello.
0: Hotcatis Guardians HC, azaz head coach, azaz vezetőedző.
2: Így van, pontosan.
0: Csak hogy fordítsunk mindent magyarra.
1: Nekem.
0: De csak a Daninak, mert hogy
1: nekem fordítsatok már.
2: Ugye head mint vezető. És
1: igen, az oké, nem, az megvan. Köszönöm.
0: Coach mint kocsi.
1: Én azt hittem, hogy fej. Nem segít elvont fogalmakat értelmezni.
0: Oké, no, hát először is akkor itt most így médiailag is gratulálunk a csapatnak, az, hogy megnyerte a második Pannonbolt is.
2: Nagyon szépen köszönjük.
0: Mert a második Pannonbolját, ez így a helyes, hiszen nem a második Pannonbolt rendezték, de hogy ezt annyit azért tegyünk hozzá, hogy ez Vásárhelyen történt, ez az ütközet, a Szombathely Crushers ellen történt a dolog, és ezzel a második bajnoki címét nyerte a Guardians. Gratulálok.
2: Így van, köszönjük szépen.
0: Oké, először csak egy ilyen nagyon röviden, mert nem akarnánk itt tényleg nyomasztani senkit azzal, hogy elkezdjen amerikai focizni, és hogy ezt elkezdjen, és legyen olyan elmeháborodott, mint én, aki 4-3-kor föl kell azért, hogy megnézzen egy amerikai focizmeccset, és még ő is rázza a fejét, aki hát, na mindegy. Szóval, hogy egy nagyon röviden ezt így vázzuk, mert hogy mi is ez, de tényleg csak így nagyon az alját, mert tényleg 1 millió szabály van, amit most így nem szeretnénk így fölöslegesen mutatni senkit.
2: Az amerikai foci az egy kontaktsport. Itt nyilván, aki szokták keverni a rögbivel, de ha most így nagyon kívülállóként nézem, itt van sisak meg válvédő, ez az egyik fő különbség. Sokkal tagoltabb a játék, és sokkal inkább, aki belemerül, sokkal inkább hasonlít egy sakkjátszmára az egész játéknak, ami voltja, mint egyébként egy rögbi mérkőzés. És ezen kívül ez tehát magába foglalja, hogy egy kemény kontaktsport. Itt rövid 3-4-5-6 másodperces játékok vannak, de azok 200%-on, és egyébként meg van szünet, amikor Amerikában reklámokat nyomhatnak, és rengeteg pénzt bezsebelhetnek, nálunk viszont hallgathatják a hangodat a mérkőzéseinken.
0: Igen, de jó nekik, mert hogy igen, ez is történik. Illetve azt még nem mondtuk el, azt még Dannak is meglepetés, hogy a következő szezonra hozták két bérletet, és azt
2: így van, ki van, VIP.
0: Igen, mert hogy ingyenesen látunk a mérkőzésre. Tehát nem is kell, hogy átadjuk, gyakorlatilag nyugodtan bárki magára veheti ezt, hogy ez így
1: van. Itt van a zsebemben, nézd csak.
0: Na, hát ott már meg is nyertem. Oké.
1: Bocsánat, hány negyedek vannak? Mik vannak itt?
2: Hát ez, mivel negyedekből áll, ezért...
1: Hát ez fogalmam sem, csak kérdezem.
2: Igen, csak hogy hány negyedből.
1: Hány negyed
2: az, igen. Hát itt az változó, általában 4/4-re szoktuk osztani, de valamikor egy.
0: Mikor sikerül.
1: Mennyi szünet van, csak hogy az alapokat tisztában legyek tényleg, mert fogalmam.
0: Van egy nagy szünet.
2: Van a félidei nagyszünet, mondjuk azt, hogy akkor szoktak az ilyen, vagyis úgy gondolják a nézők, hogy akkor történnek a hatalmas nagy taktikai megbeszélések és átalakítások, erre igazából nincs különösebben idő, inkább mindenki regenerálódik, edzői szinten vannak ilyenkor nagyobb korrigálások, ugye a két negyed között is van egy rövidebb szünet, amikor térfélcsere történik, a fél időben pedig ugyanúgy térfélcsere történik, mint mondjuk így a gurulós fociban.
0: Ugye úgy néz ki, hogy az első negyed után és a harmadik negyed után cserélnek térfelet, tehát hogy ez úgy néz ki, hogy nem fél időben van. Tehát nem úgy, mint az a gurulósnál, hogy ott cserélnek, hanem hogy így, csak hogy ez is más legyen.
1: Jó,
0: nagy véletlen, nagy véletlen ugyanolyan legyen. És akkor jövő héten kedden lesz nektek egy toborzótok. Ki az, aki jelentkezhet hozzátok? Van-e valami korbesorolás, fizikai bármi? Hogy néz ez ki? Hol lesz, mikor lesz, kinek lesz?
1: Tehát Gedzó oda megy. Nem, mondjuk tegyük fel, nem most okay, komolyan mondom.
0: Én oda megyek.
1: Gedzó oda megy.
0: 47 vagyok.
2: Szia, Gedzó.
0: Rögtön... Sziasztok, Gedzó vagyok.
1: De hogy rögtön van egy ilyen alkati függő besorolás? Tehát, hogy ránézel, és azt mondod, hogy ő például jó lenne a kispadra.
0: Igen, és
1: nem, tényleg, hogy van, nagy, van ilyen,
2: tökéletes
1: hogy
2: rendezem, formád van, ilyen körte alakúakat keresünk.
0: Igen, örökcserek, örökcserek
2: padmelegítőnek.
1: Bocsát, azt a kulacsot ide tudnám hozni? Oda hozza? Köszönjük meg.
2: Ne, ezt egyébként ne így gondoljátok. Én tényleg azt mondom, én azt szeretem ebbe a sportba, ezt ezerszer el szoktuk mondani, de ezer egyedik alkalommal is elmondjuk, hogy tényleg minden testalkatú ember meg tudja benne találni a pozícióját, hiszen 60 kilótól 140 kilós játékosaink vannak, és ez nem azt jelenti, hogy a 60 kilós össze van zúzva a 140 kilós által, hanem teljesen más feladata van a pályán, vannak ugye különböző pozíciók, támadó, védő oldalon, és ebben nehogy valaki azt érezze, hogy magára néz, és nem vagyok alkalmas. Sőt, sok olyan játékosunk van, akinek ez volt az első sportja, és itt találta meg a helyét a pályán, de visszatérve a kérdésre, 14 éves kortól igazából, de ha valaki szeretne fiatalabban lejönni, nyugodtan lejöhet, csatlakozhat hozzánk.
1: Felső korhatár?
2: Felső korhatár nincs. Hát a kedves mamára biztos odafigyelünk majd külön, nem mondom, hogy hosszú életű karrierje lesz, hát nem. De hát nyugodtan lejöhet. Szóval a felső korhatár az nincs, nyilván mindenki ahogy érzi, de volt, van olyan játékosunk, aki 40 évesen jött le, és ott van köztünk, játszik, nem is 20-adrangú játékosként. Volt, aki 13 évesen lejött, és most pedig már válogatottként játszik 16 évesen.
1: És most lenne 15.
2: Szóval tényleg azt mondom, hogy minden korosztály ne, hogy valaki azt érezze, hogy én nem vagyok alkalmas, meg úristen, ez nagyon durva, nagyon fáj, nagyon be, mert ezt látom a tévében, meg stb. A tévében sokkal nagyobb tempóban, sokkal erősebb bácsik játsszák ezt. Nálunk is nagyon erős mindenki, és nagyon gyors, kívül mikor visszanézzük a felvételeket, de egyébként tényleg azt mondom, hogy ez egy olyan sportág, amit mindenképp érdemes kipróbálni legalább, ne hagyja ki az ember, hogy ezt az életével legalább egyszer kipróbálja, mert hogyha egy picit bele lát, picit bele kóstol abba a légkörbe, ugye ott vagyunk, a csapat létszám az 50 fő körül, 50 fő plusz mozog, ezt szeretnénk még jobban felduzzasztani, ha ebbe a közösségbe bekerül valaki, már csak azért nagyon sokan ott maradnak, mert úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó közösséget alkut ez a szegedi csapat, és a másik hozzájárulás, vagyis hát a hozzátartozik nyilván, hogy a sport része sem elhanyagolható.
0: Igen, és hát már, amit mondtam,
1: ember.
0: Hogy... Aha.
1: És abban mennyi van egyszer a pályán?
0: 11, de az cserélik.
1: 50 ember? Hát van, hogy jegyzitek meg, hogy milyen neve
2: van? Rá van írva a hátára.
1: Ja, az mondjuk nagy segítség, de hogy hát így könnyű, így van. Én is tudok edző lenni.
0: Vannak támadók, védők, meg van egy speciális alakulat, és akkor itt akartam a speciálisnál mondani,
1: hogy...
0: Az a SWAT, így van.
1: Hibázol lelő.
0: Ilyennyi kb. Nagyjából. Hogy nem csak a hogy testsúlyra, hanem hogy gyakorlatilag mindenféle mozgás típusra is jó, mert hogyha valaki jó tud dobni, valaki jó tud szaladni, futni, elkapni, pontosan. Rúgni, minden, tehát mindenféle fajta
2: ha valaki pedig abban jó, hogy nagyon jó testi adottságokkal rendelkezik, mondjuk azt, hogy 90-100 kiló fölött van, és úgy gondolja, hogy ő már semmilyen sportra nem alkalmas, neki is meg tudjuk találni a pozícióját, hiszen a támadó és védő falba pont ilyen játékosokat keresünk, ahol nem a gyorsaság a lényeg, hanem az erő és a méret.
0: Na, akkor azzal jövünk vissza hamarosan. Egyrészt, hogy ez hol lesz, mikor lesz, illetve attól, hogy mennyit AO-pénzt kaptok ti. Na, előtte azonban jön Dua Lipa.
1: És a Training Season. A Royal Albert Hall-ost hallgassátok meg, mert jó.

0: 8:16 van, jó reggelt kívánok mindenkinek, ez itt a Rádió 80, ez van az Őrület reggel.
1: Ez a mega jó reggelt.
0: Jó reggelt, Baranyi Ernő van itt velünk, szervusz.
2: Hello, hello, hello.
0: A Hutkertész Guardians vezető edzője, amerikai fociról beszélgetünk egy kicsit, és akkor ott hagytuk abba, hogy érkezik ez a toborzó. Ahol mit, tehát mi vár azokra, akik lemennek egy ilyenre? Mondjuk a Dani lemegy, igen, aki elég jó kondiban van hozzám képest, egyébként.
1: Ott mi hát fog, ez, mi... ez haver, ez 7 év edzés. Mindegy, csak hogy jó, erős beszéljük már egy kicsit.
0: Ja, csak hogy te jó
1: nézel, aki emeljük. Igen, meg egy kicsit emeljük már ki. Na mindegy. Ha valaki kíváncsi a testemre, megnézheti a webkamerán. Rádió 88.hu. Igen, szóval én oda megyek. Egy aránylag tökéletes testalkattal.
2: Ilyenkor szokott leesni az állunk. Először.
1: Hát igen, ez igen. És miután magatokhoz tértek, mennyi idő, amíg elkezdtek besorolni?
0: Úgy van neki a neve, hogy Szabó Adonis Dániel.
1: És úgy van, ez... hogy 1-től 10-ig rangsorolnak, és a 11 a szuper szexi. És akkor, amikor a szuper szexi...
2: Ha lejönnél, akkor újra skáláznánk.
1: Újra skáláznátok. Jó. Tegyük, hogy én a 11-ben vagyok. Szuper szexi, de haszontalan. És akkor onnan, igen. Tehát, hogy...
2: Szóval, ha bárki lejön, és ezt megint szeretném kiemelni, hogy mindenki, aki úgy érzi egy kicsit is, az jöjjön le és próbálja ki. Hiszen olyan sporták specifikus mozgásokat fogunk végezni, ami gyakorlatilag teljesen hozzátartozik a sporthoz. Nem arra kell számítani, hogy itt odaállítunk egy 90 kilós fullizom csávóval szembe, aki szétcsap, mert ilyen nem fog történni, hanem pontosan az, hogy meg alapmozgások, megnézzük, hogy ki mire alkalmas, és nyilván van olyan, aki már úgy érkezik, hogy ismeri a sportot, van egy elképzelése, hogy ő támadó védőjátékos szeretne lenni, vagy akár az, hogy konkrétan milyen pozícióba szeretne játszani, illetve van olyan, aki lejön, és azt mondja, hogy ránk bízza, és mi ilyenkor megtaláljuk neki a amit mi gondolunk legmegfelelőbb pozíciónak. Egyébként, ha az idő elteltével azt mondja, hogy ő szeretne inkább másban, más pozícióban kipróbálni magát, akkor ezt teljesen megteheti, szóval nincsenek ilyen kötelezettségek. Egy másfél órás gyakorlatilag edzésre kell számítani, bemelegítés, gyakorlatok, nyújtás, meg egy kis beszéd az elején, a végén, és nem kell túlizgulni semmit, kell egy stoplist, vagy ha stoplist nincs, az se probléma, játszós ruhába kell jönni.
1: És valaki mondjuk én, maradjunk nálam, oda megyek, és azt mondom, hogy én egyébként szerintem ismerem a sportot, és úgy gondolom, hogy én tökéletes irányító lennék, de kiderül már ott, hogy síkhülye vagyok. Akkor erre van egy módszer, amivel lebeszéled róla, hogy mi lenne, hogyha inkább nem az lennél?
2: Nem, szoktuk hagyni ilyenkor.
1: Szoktuk kiteljesedni
2: az emberek.
0: Nem, de egyébként egyszerű ez, mert hogyha tényleg irányító pozícióban akarsz lenni, akkor ott a ilyenkor ugye a másik oldal, akik vannak, azok védekeznek, és hogyha mondjuk egy ilyen nagyobb dolognál túl sokáig tartod magadnál a labdát, mert gondolkodsz azon, hogy mit is kéne csinálni, addigra odaérnek rád, és akkor utána rájössz, hogy szerintem a harmadik, negyedik ilyen play után, hogy te nem való vagy oda az iránytónak, és akkor jelentkezel a ruhatárra.
2: Meg szerintem én mindig úgy gondolom edzőként, hogyha valaki lejön és választ egy pozíciót, akkor ő azt szeretné csinálni, és nekem az fontosabb, hogy szeresse csinálni, és lehet, hogy egyébként az első ránézésre úgy jön ki, hogy hát nem ez lenne a legmegfelelőbb, de egyébként egy fél év elteltével pedig olyan szintre feltornázza magát, hogy azt mondom, hogy mosom kezeimet, bocsánat, hogy ezt gondoltam, hogy nem lettél volna alkalmas. Szóval, ha valakinek van egy konkrét elképzelése, nyilván azt mondom, hogy amit említettem, mondjuk 120 kilóval ne feltétlenül akarjunk elkapók lenni, hogyha mellé mondjuk nem 2,5 méteresek vagyunk, és csupa izmok, de hogyha, tehát úgy gondolom, hogy azért mindenkinek van egy reális gondolata arról, hogy milyen pozícióba szeretne játszani,
1: dehogy.
2: És mindenkit várunk sok szeretettel.
0: Oké, és akkor ez hol van, és mikor?
2: Az Etelka soron lesz, a Tiszavirág sportuszadon mögött van a
0: Fű kettő
2: field, így van, ugye ezt a rögbisekkel közösen használjuk, ez egy nagyon jó kis füves pálya, itt várunk mindenkit este 7 órától, ez teljesen ingyenes ez a toborzó, szóval aki esetleg ezt tartott volna vissza, vagy azt tartja vissza, hogy úristen, ő nem kifejezetten sportra teremtetett, nyugodtan jöjjön le, próbálja ki, veszteni való az nincs.
0: Oké, na, innen folytatjuk még a taupézekre, mindenképpen rátérünk, illetve az NFL startra is, előtte azonban Ági érkezik friss infókkal. Na, ennyi lesz, a hány fok lesz?
1: 25 lesz maximum.
0: Tökéletes.
3: Támogatta a Solar Construct Kft. Napelem, energiatárolás, hőszivattyú. Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
3: Három után kivezet.
4: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
3: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
4: Szóval, három után kivezet.
3: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
4: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
5: Drágám, kimegyünk a teraszra egy pohárkával meginni?
6: Hova? Terasz? Jó vicc.
7: Itt a jó idő. Ne csak álmodozzon. Az ácsfás fiúkkal valósítsa meg elképzeléseit. Vállaljuk teraszok és árnyékolók 3D tervezését, gyártását, kiszállítását, sőt, a kivitelezésben is segítünk. Ha pedig szeglemezes vagy hagyományos tetőszerkezetre van szüksége, akkor is tudja, az ácsfás fiúk majd megoldják. Részletek ácsfa.hu.
8: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most szombaton a színpadon Subbase Master. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
9: Figyelem! Figyelem! Figyelem! Indul az ősz legnagyobb akciója a Zengő Alföldnél. Szeptember 7-től 8 héten át minden héten új, kihagyhatatlan ajánlatok. Vásároljon nálunk és ossza meg heti akciós Facebook posztjainkat. Az akció végén 5 darab Electrolux 3,5 kW-os hűtő-fűtő klímát sorsolunk ki. Összesen 1 millió forint értékben. Zengő Alföld Kft. Szeged, Szőregi út 50. Ne maradjon le!
10: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
11: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
12: Hová mész, kisfiam? Elemér?
13: Nem! Bortér!
12: Hogy megváltozott ez a vicc?
14: Hát muszáj volt neki.
15: Bortér 2026. A színpadon Szulák Andrea, Tolvaj Reni, Little G Weevil, Mika, Gájer Bálint.
16: Legyen neked is lámás poharad.
15: Bortér. Minden korty megér egy misét.
17: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
18: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó.
19: Várunk a Szeged Kígyó utca 4 vagy a Mixelt Kálmán utca 20-22 szám alatt.
18: www.plazmapont.hu.
20: Fáj a nyakad, a vállad, a hátad vagy a térded? Ne hagyd, hogy a fájdalom határozza meg a mindennapjaidat. A Mozgás Klinika gyógytorna és manuál terápiás kezelésekkel vár már Szegeden is. Személyre szabott állapotfelmérés, manuál terápia, gyógytorna az ország legnagyobb gyógytorna hálózatának tapasztalatával, ahol már egészségkártyával is fizethetsz. Bejelentkezés a mozgásklinika.hu oldalon, vagy a József Attila sugárút 108 szám alatt. Mozgás Klinika. A te fájdalmad a mi dolgunk.
21: Megdöbbentően magas felszereltség és prémium minőség? Akkor sokba kerül! Hát nem! Cherry modellek már 8.590.000 forinttól, 2,9% THM-mel, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával. Mondtam, hogy létezik! Cherry Linártech a Szeged Plázában. Várunk, mert létezik! Finanszírozás minimum 30% önerővel maximum 5 évre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Részletes tájékoztatásért és ajánlatért fordulj kereskedésünkhöz.
22: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
1: Szeptember 18-20, amerikai barbecue hétvége a Sercegőben.
2: Naplemente, füst a grill fölött, hideg ital az asztalon és az Afro House lüktetése a háttérben.
1: Péntek este a Sercegő kertje igazi Afro House partivá alakul a Sunset Syndicate-tel.
2: DJ, élő szaxofon, gitár és az Afro, Latin és Melodic House zenék egyetlen különleges estében.
1: A belépés díjtalan, az asztalodat viszont foglald le időben. Részletek sercegő.hu.
14: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
23: Megálmodtad lakásod, házad, irodád belső elrendezését, de nem tudod, hogyan kezd neki?
24: Akkor az SSI Home Design a te legjobb választásod.
23: A profi végeredmény miatt kért helyszínen vagy üzletünkben mind színre, mind anyagra, mind pedig stílusra vonatkozó lakberendezési szaktanácsadásainkat. Sőt, egyedi bútor tervezésben, 3D látványtervekkel és berendezési terv készítésében is tudunk segíteni. SSI Home Design. Lakberendezés felsőfokon. Bibó István utca 1. ssihomedesign.hu.
25: Ez reklám volt.
26: A szegedi környezet és klímavédelmi megoldásokat mutatják be a holnapi zöld fesztiválon a Széchenyi téren. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester hozzátette, a város zöld kezdeményezései mellett azt is megosztják a résztvevőkkel, hogy ők mit tudnának tenni a saját házuk táján a hősziget hatás ellen. Fajta specifikus növénykondicionáló termékcsaládot fejlesztenek a Szegedi Tudományegyetemen. Kedves Orsolya, az STE biotechnológiai és mikrobiológiai tanszékének tudományos munkatársa szerint az egyedi mikrobiális készítmények javíthatják a növények fejlődését, erősíthetik stressztűrésüket. Országos szinten enyhén emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint a minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. És végül bővült Millie Bobby Brown családja. A 22 éves színésznőről nemrég érkezett a hír, hogy örökbe fogadták a második gyermeküket. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
25: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Köszönjük szépen, közlekedés ügyben történt, ami még esetleg tarthat, az egy halkabban már, a jó Isten áldjon meg. Szóval Szőregen történt ott egy kamion leverte a villanyvezetéket.
27: Szerbucáron az óvodánál, nem tudjuk, hogy tart-e még ott a dolog, és hát ami viszont tisztán látszik, a Bérkert utca teljesen be van dugulva, a Temesvári körút is, és ott nyilván hát az új hídra fölvezető szakasz.
0: De hát fél 9 van, mi történik sor, ott?
27: Nem tudom, hát ott ugye le van zárva a bal kanyarodósával, hogy jössz le az új hídról új Szeged felé. Hát ez van.
0: Arra divértelünk szeres, az árvíz emlékmű között is ugyanaz, ami szokott volt lenni, szép peros, arra jár a Dávid, és reméljük, hogy ez a fél órán belül beér.
27: És
0: mert minden úgy elmegyünk, mint a húzat.
27: Több infót nem mondok el, de örülök, hogy nem az Algyai úton ülök autóban.
25: Támogatta az Első Beton, minőségi építőanyag, sóder, beton, betonacél egy helyen.
0: Na, egy picit még amerikai focizunk mindjárt, előtte azonban érkezzen Szigala.
27: És a Sweet Lovin.
0: Úgy bizony.
27: Ez a meg a jó reggelt mindenkinek, 8 óra 29 perc van.
0: Mire ezt elmondjuk, addig már fél 9 lesz. Jó reggelt!

0: Szigala után pedig itt vagyunk 3 perccel múlt 8:30. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Jó reggelt.
0: Ez az őrület reggel.
1: Ez a mega.
0: Itt van Baranyi Ernő. Hello, Guardians.
2: Holiday.
0: HC. Vezető. Egy kicsit beszélgessünk már arról, hogy ennek, mi lesz a kifutása ennek a kedden lévő toborzónak. Tehát mi a cél, a közelebbi, illetve a távolabbi?
3: Közeljövőben az a célunk, hogy a keretünket még inkább felduzzasszuk, illetve akiket most toborzunk játékosokat, minél jobban be tudjuk építeni itt a következő szezonba. És terveink között szerepel az is, hogy hozzunk egy külföldi szakembert, akinek csak ez a feladata, mert nyilván ez egy amatőr sportág, az edzők is amatőr sportágként működnek, vagy úgy mondjam, mindenki munka mellett, család mellett csinálja, viszont szeretnénk, ha ebben is szintet tudnánk lépni, illetve a szezonra pedig szeretnénk importjátékost hozni, ami azt jelenti, hogy valószínűleg egy amerikai játékos fog hozzánk csatlakozni a szezon közben, aki segíti mind a szakmai munkát, mind pedig a pályán való játékot.
1: Jó, laikus kérdés.
0: Persze.
1: Miért jó, hogyha felduzzasztod a keretet? Szóval az miért jó, hogy minél többen legyetek? Hát nem most viccen kívül. Hát azért 50 ember kell a játékhoz, miért jó nekem, hogy 70-en vagytok.
3: Azért jó, mert nyilván van egy masszív keret már egy ideje, ami megvan, és akár mennyire tetszik, akár mennyire nem, nyilván az emberek öregednek kifele, más dolgok kerülnek prioritásba, és nem szeretnénk azt, hogy egy ilyen erre a dologra érzékeny csapat legyünk. Tehát, mint ahogy mondtam, ez egy amatőr sportág, és nem szólhatunk bele a magánéletükbe az embereknek, hogy mit szeretnének csinálni. Ezért nyilván van egy bizonyos szintű fluktuáció, amire szeretnénk felkészülni, illetve az első sort is még jobb, fiatalabb játékosokkal, illetve a csere sort is feltölteni. Azt azért fontos tudni, hogy ha valaki csere játékos, az nem azt jelenti, hogy a szezonban nem fog pályát látni, csak hogyha valaki megsérül, hanem itt ugye gyakorlatilag korlátlan számú cserére van lehetőség, így folyamatosan az új játékosokat is be tudjuk építeni, tapasztalatot tudnak szerezni, és ezáltal erősíteni a csapatot.
1: Pont azt akartam mondani, hogy ha én elmennék a toborzóra, akkor a tévében, amit látok, én akarok az a fekete srác lenni hátul, aki sose cserélnek be, de nagyon sokat keres. Hogy ilyen pozíció van esetleg nálatok?
0: Akkor visszatérünk az elejére, hogy ez egy amatőr sport, tehát hogy nincs fizetés.
1: Jó, de én azt a pozíciót választom. Hát létezik, látom, hogy van, ne verjál.
3: Hát valamit találunk neked, amit kereshetsz, és akkor...
0: Jó, ezért is mondtam ezt a TAO pénzt, hogy ez akkor egy amatőr dolog, tehát hogy itt senki ne arra számítson, hogyha lemegy, akkor ordas nagy pénzeket keres már nullánál.
3: Így van, a csapatot azt támogatói pénzekből és tagdíjakból tartjuk fenn, és azt gondolom, hogy a magyar-amerikai focira, ha nézzük így, mondjuk globálisan Magyarország szinten, akkor azt mondhatom, hogy nagyon jó létszámmal dolgozunk, jó játékos alapanyaggal, itt a környékben nincs is más csapat, és azt gondolom, hogy Szegednek egy... Tehát büszkén viselhetjük azt, hogy nem csak Szeged csapata vagyunk, hanem az egész környéknek a csapata, és másodjára tudtunk bajnokságot nyerni, ami nyilván a játékosok, illetve az edzők elköteleződését is mutatja, és ezt a jövőben is így szeretnénk folytatni.
0: Oké, hát itt most az NFL-ről már is beszéljünk. Annyi van, még azt említsük meg, hogy aki nézi ilyet, mondjuk ténylegesen nem látott még amerikai focit élőbe, aznak ezt tényleg javasoljuk, én ezt magam bőréről tudom, hogy így sokkal érdekesebb azt élőbe látni, meg sokkal hihetőbb az, hogy amikor két ilyen 100 kilós férfi egymásnak szalad, és az durran egy ilyen nagyot, hogy az tényleg az, hogy is néz ki a gyakorlatban, mert az ott nem gondolnád, hogy főkelnek. Tehát hogy itt ez ennyi volt, köszönjük szépen.
3: Igen, tehát hogy vannak ugye általában kétfajta emberré alakulnak a játékosok, a félőrültek, meg a teljesen őrültek. Teljesen őrültek a védőjátékosok, a félőrültek a támadójátékosok, és egymásnak szaladnak, hatalmas nagy csattanás, és mosolyogva kelnek fel, hogy úristen, ez mennyire jó volt.
0: Fősegítik egymást.
3: Így van, úristen, ez mennyire jó volt, szóval, de ettől nem kell mondom megijedni, tehát mivel flektoborzónk is lesz, nem csak tackle foci, hogy úgy mondjam, a sisakos válvédős formája, hanem flag is, ami már ugye Los Angelesben
0: olimpiai
3: sportág is lesz, szóval az egy nagyon, én nem szeretem ezt a kifejezést, de kicsit olyan, mint egy fogócska, de annál azért sokkal több, megvan a taktikai része, viszont nincs benne ez a kemény kontaktos rész, szóval egészen a kicsiktől, de aki nagyobb idősebbként, régóta fiatalabbként úgy érzi, hogy ő szeretné magát kipróbálni, de nincs kedve ahhoz, hogy a kontakt fociban részt vegyen, az is jöjjön le, és ki tudja próbálni a flag focit. Most indul majd a szakosztályunk, és várunk oda mindenkit.
0: Oké, hát nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél, és akkor Go Guardians.
1: Köszönjük szépen.
0: És akkor a következő szezon pedig majd tavasszal indul, érdemes benneteket akkor követni mindenféle platformon, és akkor ottan lehet menni, a bérleteket pedig akkor mindenkinek most átadtam. Ernő, köszönjük szépen, hogy jöttél.
3: Én köszönöm.
0: Főleg ilyen messziről, és ott álltál az Algyai úton.
1: Ja, én nem azért mondtam az előbb az Algyai úton.
0: Dehogy nem tudom.
1: Egyébként volt egy koccanás a Bérkert utca Temesvárinál.

0: Molokos, a Sing It Back.
1: Várj, mert most egyszerre szól mindenki. Ezt lejjék is veszem minden a képletből, mit szólsz?
2: Ez borzalmas.
1: Csönd, milyen jó tud lenni néha. Na, azt mondja, hogy... Erre rosszat nyitottam. Nem, jót nyitottam meg. Na, kérem szépen, bortér ma is történik. Azt mondja, hogy mondok egy jó só és bors. Ők jók, a BYD színpad 23:00-kor kezdődik a produkció, addigra már mindenki valószínűleg valamennyire be lesz alkalmazva. Sunny piano is lesz, az pedig már az Arcade Szeged színpadon, délután 5-ös start.
2: Rakpart 62 úszóházon pedig este 8-kor kezd a Wake Up 12:30 koncert. Nem tudom, hogy kell őket ejteni, mert ez egy új, gyakorlatilag szuper brand, szuper band. Benne van a Supernemből a Supernem, Pap Szabi, ugye bőgőzik, a Frank dobol, a 30Y-ból, azt hiszem a gitáros, akkor a Dühös Foxiból az énekes, szóval ez egy új szuper band.
1: Ó, menő. Bárkába Dr. Béres este 8 órás kezdéssel, és akkor mondjuk még egy mozit is. Én tegnap megnéztem a 10 éjszakás kaland című új magyar filmet. A Csőke József szeremben nézhető belvárosi moziban 15:40-es kezdéssel. Több volt, mint fura. De hogy ez hogy néz ki, az majd a jövő heti mozizgatunkból kiderül.
2: Én meg mondok egy kulturálisat akkor.
1: Légy szíves.
2: Móra Ferenc Múzeumban fénykép, ány, játék, élménytér van. Egyébként ez december 31-ig, szóval nem csúszol.
1: Még nem csúszol ma. Jó, kedves egészségetekre!
3: Támogatta a Pingvin Patika, partner az egészségmegőrzésben több mint 30 éve.
4: Olyan ő, hogy megáll

0: Bagosi Brothers, hallottuk. Jó reggelt kívánok mindenkinek, Dávidnak is, szevasz.
1: Hello, jó reggelt,
0: hello,
1: sziasztok.
0: Férfi. Na mi volt? Volt megint ott a árvízemlék, mi meg az aradi vértünk tele között valami izgalmas?
1: Egyébként pont jó, hogy tegnap beszéltünk róla, azt csináltam így magammal szeptember első pár hetében, hogy jöttem a nagykörúton, mert hogy ott mondván kettő sávon legalább ott valamire csak jutunk. Na most így ezzel a szokásommal sajnos felhagytam, és akkor jövök a megszokott útvonalon, ott a klinikáknál azon az egyszer egy sávon. Hú, azt az irgalmatlan mennyiségű vízvillogót a parkolósáv mögött. Nagyon jó.
0: Hát megállnak, hát igen. Ott volt hely.
1: Hát most mit tudunk
2: csinálni? Hát ott van dolga. Csak...
0: Ja, igen.
2: Ott van dolga? Ez nem így működik már.
0: Ne gondold már.
2: Az a durva, nővérem ott lakik, Pesten lakik, ott a Kodály körönnél van a Szinyei Mese utca, és az egy ilyen, hát ilyen klasszik, ilyen szűk utca, mint Szegeden az utcák, és meg a klasszikus pesti utcák, hogy ilyen szűk, hát a régi polgári környéken, belváros. És akkor mindenhol van parkolósáv, természetesen most már biciklisáv, és stb., és ott tényleg nincs soha hely. És akkor ott szokták azt, hogy teljesen minden, amelyik üzletbe megy, megáll, vészvédó, kész.
0: De és mire kerülni?
2: Semmi, nem. Tehát ott és kész, és ennyi. És én is úgy szoktam megállni,
0: és megállok. És aztán mindegyet, nem? Az, amikor kijön a boltból, 600 euróval, és hátraint a többinek, nincsen sokan, csak egy 47 autó, kint, bocsi, beszáll, és mit tudsz csinálni? Igen, mert ugye se, ott már tolatni nem tudsz, ha te vagy az első mögötte, ha a többiek se nagyon, onnan már nem. Nyilván az édesanyját ott azért meg lesz emlegetve, némi dudálás, egyébek, de nem fog tudni tovább jutni, addig meg nem vettem, amit szeretne.
1: Egyébként szép. Én megértem abból a helyzetből, mármint azt a részét a dolognak, hogy tényleg lehetetlen parkolni sok helyen, tehát aki mondjuk ilyen helyeken lakik, mint amit te is említettél, Dani, vagy csak itt Szegeden mondjuk egy jó 10 emeletes lakótelep, ahol van egy 20 parkoló, egy nem tudom, 100 emberre, hát igen, nehéz lehet azért.
2: Hát igen, mert mire régen ugye leszállították a Trabantot, amit igényelni kellett, addig a szomszédé már tönkre ment. Tehát ebben simán be tudtál állni a helyére. Úgyhogy nem kellett több
0: parkoló. Vagy megették a disznók.
2: Ugye? A disznók, igen, az is egy opció, igen.
0: Hát jó így van. Na megyünk akkor mi. Te itten csináljad meg azt, amit meg kell csinálnod. Mindenkinek kellemes hétvégét kívánunk.
2: Kellemes hétvégét, Dávid. Jó munkát, kitartás a tortás játékhoz. Az nálad
1: lesz? Köszönöm, nálam. Képzeld el, igen.
2: De hogy bírod minden nap, hogy nem izgulod szét?
1: Én nagyon izgulok, mert nem látszik.
0: Sziasztok!
2: Szóval a tojáslabda.
1: Sziasztok!

0: Taylor Swift énekelt itt a 88-ban. A Hello Szeged pedig már is rajtól a következő 4 órában is. Rengeteg nyereménnyel, játékkal készültem és jó szegedi kedvencekkel. Az időjárás pedig egy picit borongósabb arcát mutatja. Ma 25-26 fok lesz, illetve a hajnalok is, hogyha a hétvégéig elnézünk, akkor ilyen 10 pár fokokkal készülnek majd számunkra, szóval erre kell magunkat is felkészíteni. Az őszi ruhatárban most már tényleg érdemes szétnézni. Rajtolunk!
1: Támogatta a Horváth Szekker, a bádogos termékek boltja. Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investmap.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal.

0: program oldalán vagy a helyszínen. Találkozzunk most vasárnap reggel az Új Szegedi Ligetben.
1: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyűi út 40 alatt.
2: Ön hány éves? Most érdemes elárulnia. Mert a GG Dent fogászatnál új pácienseink annyi százalék kedvezményt kapnak a fogkő eltávolítás árából, a hány évesek. Kérjen időpontot még ma. GG Dent fogászat. Szeged, Főfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
3: Karikázd be a naptáradban! Szeptember 19. 6. Prémium Piac Piknik Szegeden. Ingyenes belépés, gyerekprogramok, tombola és mexikóig vakamolekrémes lecsó minden látogat. Sztár vendég, MC Haver és a Teknő. A rendezvény támogatja az Atiszkó Kft., a Laci Konyha Magyarország Kft. És a Szeged Első Lions Club. Prémium Piac Szeged, a Győri út 72. Szeptember 19-én jön a 6. piknik. Részletek a Prémium Piac Facebook oldalán.
4: Figyelj, szerinted ki a legokosabb a bortéren?
5: Rózi.
4: A láma?
5: Persze, iszik egy pohár bort.
4: És?
5: Nem vezet.
6: Ne legyél láma, vagyis... Ebben pont legyél. Ha bort ér, tedd le a kosi kulcsot. Borozz, kóstolj, buriz. Mi pedig elviszünk, és haza is viszünk.
5: Rózi már döntött.
4: És te?
6: Azaz este emlék legyen, ne rendőrségi ügy. SKT. Te borozol, mi vezetünk.
0: Szeptember 27-én, 17. Paca a Párba és Vásár Tápén, a Diófa vendéglőben. Füles pacal, velős gombás pacal, pacal soft banfőt kakastaré. Idén is igazi különlegességeket kóstolhatnak a kilátogatók. A Diófa vendéglő 6, a Fasor vendéglő 4, még a pacal főzés koronázatlan királya Ásós Géza kétfajta pacallal készül erre. A helyszínen 11 órától várjuk a vendégeinket. 7 órától főzőverseny, eredményhirdetés 15 órakor. Ne hagyd ki az év legnagyobb pacalpartiját!
2: Ez reklám volt.
7: A bortéren se hagyd őrizetlenül az értékeidet, figyelmeztetnek a rendőrök. A program közepette egy pillanat alatt elvihetik a táskát, telefont vagy bármilyen értéktárgyat, amit szem előtt hagyunk. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője azt javasolta, az értéktárgyakat, iratokat mindig jól záródó, biztonságos helyre, de lehetőleg ne egy helyre tedd.
8: Ősszel is vannak fesztiválok, amelyek forgatagában az adódó lehetőséget kihasználó vagy célzott szendékkal érkező elkövetők is megjelenhetnek. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben se veszítsük szem elől az értékeinket, táskánk soha ne legyen nyitva.
7: Alaposan fölfordult a földeáki művelődési ház élete. Ezt tanúsítják azok a fotók, amik az önkormányzat közösségi oldalán megjelentek. Hajnal Gábor polgármester a délmagyar.hu-nak elmondta, a falu kultúrotthonának épülete együttese a versenyképes járások program két sikeres pályázatának köszönhetően újul meg. A kettő összértéke mintegy 50 millió forint. A korszerűsítésre azért van szükség, mert a művelődési ház még valamikor az 50-es, 60-as években épült, legutóbbi teljes körű felújítása pedig ugyancsak régen, 1988-ban volt. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete, az utalvány, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy azok, akik az első részletet bankszámlára kapták, de az utalás óta lakhelyet változtattak, jó, ha ellenőrzik, szerepele az új címük a magyar államkincstár rendszerében. Erről az ügyfélkapunk keresztül is kapnak tájékoztatást az érintettek. Ha a cím nem egyezik a lakcímkártyán szereplővel, akkor szeptember 20-áig kell bejelenteni a változást. Aki az első részletet postán kapta, annak nincs teendője, ugyanis az utalvány is ugyanarra a címre érkezik. És végül a naprendszer legnagyobb újonnan képződött kráterét fedezte fel a NASA egyik tudósa a Holdon. Az ürügynökség szerint a képződmény több mint 220 méter széles és mintegy 43 méter mély. A krátert Robert Wagner figyelte meg, amikor a Hold körül keringő űrszonda adatait elemezte. A kráter 2024. április 11 és május 22-e között jöhetett létre, amikor egy 9 és 18 méter közötti széles üstökös vagy aszteroida csapódott az ég test felszínébe. A szakértők úgy vélik, ekkora becsapódás 130 évente csak egyszer történik, vagy még ritkábban.

0: A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Friss közlekedési információk az éppen autózóknak. Újszegeden a Bérkert utcánál egy baleset történt, ennek nyomaival még mindig találkozni, a rendőrség is kint van már a helyszínen a legutóbbi jelzések szerint. A Dorsban úton pedig korábban trafipaxos ellenőrzés volt, ez még mindig igaz lehet, illetve torlódik befelé az Algyúi út is. Hogyha jártál ezeken a helyeken, akkor várjuk folyamatosan a friss jelzéseket. 0632998888-as a számunk. Jó utat!
1: Támogatta a Creadors nyílás zárószak üzlet, ahol a stílus és a minőség találkozik.
2: Ma sem felejtkezzünk el természetesen a születésnaposokról. Köszöntjük őket, egy szerencsés hallgatunk pedig az Oson Áruház születésnapi tortáját is bezsebelheti ebben az órában. Pörgősen indítjuk a munkaidőt DJ Antoine-nal. Itt van már is a másőr, én pedig Bürgés Dávid vagyok. Szép napot!

szeretnek a szegediek. Egész nyáron gyűjtöttük az életünk zenéit. Most ezeket játsszuk, de munkaidőben mindegyiket csak egyszer. 9-től 5-ig semmi ismétlés. Semmi ismétlés. Rádió 88, az életünk része.

0: ne törj a vihar a szárnyat.
1: A halott pénz. Az egyik legújabb zenéje a csapatnak itt a Rádió 88-ban, és ma is a maradék megmentés témakörét járjuk körbe. A mai tanács szerint nagyon jó krumplis pogácsát lehet csinálni például, hogyha maradt az elmúlt napokról egy adag krumplipüré. Nem melegítsük újra ugyanúgy, inkább csináljunk belőle tehát krumplis pogácsát, keverjünk hozzá egy kis tojást, lisztet, reszelt sajtot, fűszerezzük sóval, borssal, majd pedig formázzunk belőle kisebb lapos pogácsákat, kevés olajon pedig elvileg szépen aranybarnára lehet sütni mindkét oldalát, és így megvan mentve a krumplipüré, ami esetleg kicsit túl lett tolva és több maradt köretként. Na hát akkor ez volt a mai kajamentő ötletünk, most pedig Lost Frequencies-zel folytatjuk itt a Where Are You Now?
2: Támogatta a nagy áruház lottózó, esély, hogy a bevásárlás főnyeremény legyen. You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. Five days on the

0: amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n. Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az életünk része.

0: Sire zenéje szólt, ez volt az Ödor, jó itt a Rádió 88-ban. Kiváló szegedi kedvenceket válogattunk az óra végéig is, és a munkaidő során egy dal csak egyszer hallhatnánk. Nem sokára jön egy Beyoncé zene, amit lehet még egyetemista korodban szeretnél nagyon. Nem sokára Another Girl érkezik, illetve Calvin Harrisék is velünk lesznek. Majd a Blessings elejétől a végéig az ajánlatok és fontos infok után.
1: Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás.
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88. Az életünk része.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
4: Hová mész, kisfiam? Elemér?
5: Nem, Bortér.
4: Hogy megváltozott ez a vicc?
6: Hát muszáj volt neki.
7: Bortér 2026. A színpadon Szulák Andrea, Tolvaj Reni, Little G Weevil, Mika, Gájer Bálint.
5: Legyen neked is lámás poharad.
7: Bortér. Minden korty megér egy misét.
8: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
9: A suli elkezdődött. Akkor ennyi volt a nyár.
10: Ugyan már. Mónahalmon szeptemberben is mehet a csobbanás.
9: Ráadásul egy diákjeggyel ketten jöhetünk.
10: A családoknak pedig az első 500 családi jegy mellé 2000 forintos wellness kupon jár.
9: Akkor a nyarat még nem engedjük.
10: Szent Erzsébet Móralmi gyógyfürdő.
9: Hosszabbítsd meg a nyarat.
11: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
3: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó.
11: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mixelt Kálmán utca 20-22 szám alatt.
3: www.plazmapont.hu.
12: A család egészsége mindennél fontosabb. Pingvin Patika. Generációk óta az önök bizalmáért.
13: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
14: Figyelj, szerinted ki a legokosabb a bortéren?
15: Rózi.
14: A láma?
15: Persze. Iszik egy pohár bort.
14: És?
15: Nem vezet.
16: Ne legyél láma. Vagyis... ebben pont legyél. Ha bortér, tedd le a kocsi kulcsot. Borozz, kóstolj, bulizz. Mi pedig elviszünk, és haza is viszünk.
15: Rózi már döntött.
14: És te?
16: Azaz este emlék legyen, ne rendőrségi ügy. SKT. Te borozol, mi vezetünk.
3: Pörgés, élmények, menő szakmák és sztárfellépők várnak szeptember 26-án a 6. szakmafesztiválon a szegedi Dugonis téren. A pályaorientációs rendezvényen robotika, interaktív bemutatók, családi programok, táncház, játékok és rengeteg izgalmas program vár minden korosztályra. Várunk reggel 9 órától délután 15 óráig. Ismerd meg a szakmák világát a Szegedi Szakképzésben. Képzési Centrum 10 iskolájának közreműködésével. A színpadon Bennisso X Happy. Próbáld ki magad a különböző területeken, szerez új élményeket és fedezd fel, milyen lehetőségek várnak rád a jövőben. 6. szakmafesztivál, ahol a te jövőd is elkezdődhet.
17: Hétvégén kerül megrendezésre a 3 napos Záporflow Fesztivál, az Interreg 6 kötőjel AIPA Magyarország Szerbia program keretében megvalósuló HU SRB per 23 R per 22 per 076 azonosító számú Parks for All projektben. Péntek déltől rapperek, gördeszkások, graffitisek várják a fiatalabb korosztály tagjait. Szombaton pedig már délelőtt 10 órától kezdődik az egész napos családi program, gyermekszínházzal, koncertekkel, ugrálóvárral és lufi fújással. Tobiással. Vasárnap gyermekfoglalkoztató programokra és irodalmi beszélgetésekre kerül sor. A fesztivál ingyenes, várjuk Önöket péntektől vasárnapig a szegedi Záportónál. Ez az esemény az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósul meg. A fesztivál tartalmáért teljes mértékben a DDTG Nonprofit Kft. Vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és vagy az irányító hatóság álláspontját tükröző tartalomnak.
12: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
6: Felújításon gondolkozik? A Pannon Ventil Kft-nél nagy választékban kaphat ventilátorokat, szellőzéstechnikai idomokat, valamint épületgépészeti csővezetékeket és hozzátartozó szerelvényeket. Pannon Ventil Kft. Szeged, Fonógyári út 4-6.
18: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyűi út 40.
1: Ez reklám volt.
0: Ha ma délután a városban sétálsz és a Dóm tér és a Bor tér felé veszed az irányt, akkor délután 5 órától az Árkád-Szeged színpadon a Sunny Piano zenélésére figyelhetsz majd fel. Este 10 órától pedig Tolvaj Reni énekel majd. A BYD színpadon 20.30-tal a Jazzarosa, 23 órától pedig a Só és Bors kezd majd rá. Illetve várnak a péntek esti csillagászatra. A szegedi csillagvizsgáló pénteki szokásos programja 7 órától indul, a Bárkában pedig Dr. Béres és Timer szolgáltatják a jó zenét, de feltöltődhetünk akár a Girls Night Out-on a Hungiban, vagy a Tiszadokon a Wildlife-on este 11 órától. Jó szórakozást!
1: Támogatta a vásárhelyi Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bar.

0: Post Malone és Morgan Wallen közöse. Ez volt az I Had Some Help itt a Rádió 88-ban. Nem sokára indul az Árkád kincskeresés játékunk, ismét érdemes figyelni a nyomokat a közösségi oldalainkon, illetve a műsorunkban is. Most pedig a születésnaposokat köszöntjük még.
1: Ez a nap más, mint a többi. A mai nap születtei a 88-ban.
0: Hallgatónk, pontosabban születésnaposunk Ervin a vonalban, ha minden igaz. Szia!
2: Igen.
0: Nagyon-nagyon szuper, hogy elértelek. Ervin, azért csörögtelek fel így pénteken kora délelőtt ésper vagy reggel, hogy nagyon boldog születésnapot kívánjunk, Isten éltessen!
2: Nagyon szépen köszönöm, megleptetek, nagyon szépen köszönöm, nagyon aranyosak vagytok.
0: Nem volt még nagyon ilyenben részed?
2: Nem, így még soha.
0: Na, hát akkor ez egy elsőzés ebből a szempontból. Igen. Illetve hát hagyosszam meg első kézből veled az üzenetet, ami kapcsán felhívtalak, és amit megkaptunk egészen korán 7 óra után. Így hangzik. Sziasztok, Ervinnek egy jó és különleges barátnak szeretnénk nagyon boldog születésnapot kívánni. Hajni és Dóri írta nekünk az üzenetet.
2: Köszönöm, igen, köszönöm. Hát ők igen, valóban nagyon kedves barátok, és nagyon figyelmesek.
0: Na hát ez egyébként látszik magából a köszöntés tényéből is. Üzensz-e nekik vissza valamit, vagy valami kódolt jelet, amit csak ti értetek?
2: Hát végül is annyi, hogy köszönöm, és köszönöm a barátságot, és a együtt töltött beszélgetéseket.
0: Na, remélem eljut hozzájuk az információ, és hát nem csak az a meglepetés, hogy felhívunk, és akkor átadjuk az üzenetet, bár ennek is nagyon örültél, no, de még mekkora öröm lesz, hogyha megtudod, hogy az Ozon Áruház belga csokis tortáját is oda tudjuk adni, mert hogy ez a mai nyeremény a születésnaposunknak.
2: Hú, ez meg egy külön, hát ennek tényleg meglepetés, köszönöm szépen.
0: Na hát nagyon szívesen, ma remélem, hogy fogtok egy kicsit születésnapozni a városban, azért a program is idomult talán ehhez, én úgy gondolom.
2: Igen, tehát azért a péntek ez mindig alkalmas egy kis városozásra.
0: Jól van, örülök, ahogy annak is, hogy beszéltünk, nagyon boldog születésnapot kívánok még egyszer, és nem sokára küldjük majd az infókat a nyereménnyel kapcsolatban.
2: Köszönöm szépen, és mindenkinek nagyon szép napot kívánok.
0: Köszi, viszont, minden jót, ciao.
2: Jó, hello.
0: És köszöntötték még rajtunk keresztül dr. Mulati Líviát, Wolford Péterné, Szepesi Marikát és Krausz Ildikót is. Nagy Kolos, Fazekasni, Hopp Erzsébet és Fekete Józsefni, Kati is ma ünnepelnek. Cinkota Lászlóné, Zsuzsa, Varga Tünde, Haklik Dorottya és Erzsi mama is ma születésnapos. Varga Tündét és Kis Albert Zoét is köszöntjük. Nagyon boldog születésnapot kíván mindenkinek a 88.
1: Boldog születésnapot kíván a Rádió 88. Az életünk része.

0: Beyoncé dalát hallgattuk együtt itt a 88-ban. Nem sokára pedig az Árkád kincskeresés mai első nyoma is érkezik a műsorban, tehát érdemes a rádió hangereit egy kicsit feljebb emelni, akár a munkahelyen is, vagy akár a városban nézelődve, de hogyha esetleg lemaradnál róla, akkor a közösségi oldalainkon is találhatsz elrejtett nyomokat, amik elvezetnek az értékes Árkád Szeged vásárlási utalványokhoz. A mai első tehát nem sokára érkezik. Az időjárásra rápillantva pedig egyébként ma ilyen 25-26 fokokra lehet számítani, nem lesz az a nagy meleg, de azért fáznunk sem kell majd a városban. Keresgélés közben.
1: Támogatta a Netsurf távközlés. Bárhol, bárkinek, bármikor. Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investnap.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal.
3: Dani!
4: Kedzó! Szerinted ezek átgondolták ezt?
3: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
4: Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
2: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
2: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
2: Társadalmi célú hirdetés.
5: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
2: Ez társadalmi célú hirdetés volt.

0: A színházi műfajokkal összesen 6 különböző produkcióval készül a Szegedi Maszk Egyesület az őszi kollekciójára. Először a Kuzinkaland, Vitéz László és Pulcsinella Nápolyi Csetepatéja című előadást mutatják be vasárnap a régi zsinagóga kertjében. Jászai Tamás, a Maszk Egyesület művészeti tanácsadója elmondta, a kicsiknek és a nagyoknak szóló szerteágazó témájú produkciók október 19-ig láthatók a régi zsinagógánál és a szabadkikötőben.
1: Ebben az időszakban, amikor még talán ugye közszínházi üzem nem indul be, de már itt vannak az egyetemisták Szegeden, és picit ugye nyári lelazulás után az emberek szeretnének minőségi, érdekes, felkavaró színházat látni, akkor elhozunk nekik néhány olyan előadást, ami érdekli őket.
0: Rendszeresen gyűjtötte az elhullott, védett és fokozottan védett állatokat, jellemzően madarakat, és illegális preparátorműhelyt működtetett egy férfi a megyében. Évek óta preparátorként dolgozott, és nem csak gyűjtötte, hanem másoktól, például egy madárvédő civil szervezet munkatársától is szívesen átvette az állatokat, amiket később kipreparált. A kitömött egyedeket rendszerint online hirdetésekre jelentkező vevőknek értékesítette, de a madárvédő civil szervezetnek is juttatott. A férfinél nagyszámú kész és félkész állati preparátumot, valamint több száz madártetemet is találtak. A madárvédő civil szervezet munkatársánál a rendőrök egy vadászfegyvert és 2 pisztolyt, valamint 5000-nél is több azokhoz tartozó töltényt találtak, amelyek tartására a férfinek nem volt engedélye. Ügyükben a Szegedi Járásbíróság dönt majd. Jövő évtől évente legalább 500 milliárd forinttal emelnék az egészségügyi költségvetést, jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Magyar Kórház Szövetség siófoki kongresszusán. A tárcavezető új kórház ellenőrzési rendszerről, szakdolgozói béremelésről és életpályamodellről, a mentők kiérkezési idejének csökkentéséről és az alapellátás átalakításáról is beszélt. A miniszter szerint jelenleg 26-27 perc a mentőszolgálat átlagos kiérkezési ideje, amit katasztrofálisnak minősített. Mint mondta, az új országos mentőigazgató egyik feladata ennek csökkentése lesz. És végül kislánya született Lady Gagának. Napokkal ezelőtt robbant a hír, miszerint megszületett az énekesnő és a vőlegénye, Michael Polanski első gyermeke. Most pedig a kicsi neméről és a nevéről is lehullott a lepel. A kislányt a Rose Bean Polanski névre keresztelték, és június 9-én született meg Los Angelesben. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.

0: Köszönjük a híreket, az utonlévőknek néhány hasznos tudnivaló. Korábban Újszegeden a Bérkert utcánál történt egy baleset, lehet, hogy ennek nyomaival még mindig találkozni, no meg nagyobb lehet a forgalom főként Újszeged felé. A Dorozsmai úton kint van a Trafipax, illetve torlódott legutóbb még befelé az Algyúi út is, ahogy hallgatóink jelezték, hogyha jártál ezeken a helyeken, vagy éppen bármi más láttál, várjuk az információkat. 3299 8888-as a számunk, jó utat!
1: Támogatta a csillagautósiskola.hu, a szegediek online autós iskolája.
2: Indul a nagy szegedi árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
0: Folytatódik az Árkád kincskeresés játéka a Rádió 88-al, itt a ma délelőtti első nyom, és hát, hogyha az elmúlt napok tapasztalatát nézzük, akkor a második nyomra már valószínűleg nem is lesz szükség. Nézzük, hogy sikerül-e mondjuk akkor a megtalálás rekordját megdönteni, és akkor hozom is a mai feladványunkat, ami így hangzik. Egy híres szegedi író emlékét őrzi a tér, neve sokaknak fejében ma is ismerősen él. Ha egy nagy épület előtt haladsz, haza lehet már a kincsel együtt szaladsz. Na hát akkor ide rejtettük el a mai Árkád Szeged vásár utalványokat. Sok sikert mindenkinek, és jó játékot kívánunk! A belvárosban, vagy éppen a város szélén valahol, bármi előfordulhat ma is, tehát folytatódik a játék, itt a 88-ban pedig a Hello Szeged, és a munkakedvet is igyekszünk meghozni. Péntekre Alex Warren zenével indítjuk ezt az órát, szól már is a Fever Dream a 88-ban.

8 órába annyi minden belefér. Ezért nem játszunk kétszer egy dalt 9 és 5 között. Szeged kedvenc zenéi, még változatosabban a Rádió 88.

0: Madonna zenéje szólt, ez volt a Like a Prayer itt a Rádió 88-ban, a Hello Szegedben, és ma is zajlik több ízben az Árkád kincskeresés játéka a Rádió 88-al. Hát a városban mindenhol ott vannak a hallgatóink, és hogyha szerencsés helyen vagyunk, és közel a pozícióhoz, akkor igen hamar be lehet zsebelni az értékes nyereményeket. Ma éppen a Móra Ferenc Múzeumhoz kellett ellátogatni, mert hogy már kiderült, hogy mi a nyom, és kiderült az is, hogy megvan a nyertesünk, jelentkezünk már is a helyszínről. Nézzük, mi történt ma eddig.
1: Félelmetes! Hát de hogy? Szia!
2: Annak voltam először, azt hittem ott lesztek.
1: És onnan rohantál át ide?
2: Nem, honnan biciklivel jöttem ide, és akkor gyanúsak voltatok.
1: Félelmetes! Mi a ott hátulra a Dettit ismertett föl, ugye?
2: Nem, téged.
1: Mi, miért, tényleg?
2: Téged,
1: és egy hallgatott közben a rádiót?
2: Igen.
1: És most, ahogy az igen, info megjön,
2: lement, igen.
1: És hát ez gyakorlatilag 14 másodperc volt, rekord. Annyira gyors voltál, lehetett volna 18 is, de nem hagytad magad. Szóval egyből az infók hallatán tudtad, hogy a Móra Ferenc olyan. Várjál, csak egy kérdés még, amiatt, mert hogy kiderüljön, hogy hogyan működik a szegediek agya, mert félelmetes. Tehát az előbb az Annak útnál voltál még
2: néhány
1: perccel ezelőtt. Elindultál, mert nem láttál ott senkit
2: igen,
1: a környéken.
2: Igen, nem volt ott semmi gyanús.
1: És utána a következő egyből a Móra Ferenc Múzeum volt?
2: Igen, igen.
1: Kockáztattál?
2: Igen, így van.
1: Szép.
2: És ott láttam, hogy még vannak ott ellenfelek, ők is hallgatták a rádiót. De gyorsan voltam.
1: Félelmetes. Szabad megtudni a kedves keresztnevet?
2: Anikó.
1: Anikó, gratulálok neked. Egészen lebilincselő teljesítmény. Köszi. Megvan, hogy mire fogod költeni?
2: Igen, igen, igen.
1: Nagyon jó az egész. Erről van szó, legtöbben erre költik egyébként. Nagy Pacsi, gratulálunk. És hát tarts velünk legközelebb is.
2: Köszi,
1: szép napot. Szia.
0: Na hát akkor Anikónak nagyon gratulálunk, megvan a mai első nyertesünk is, és hát egy igazi kis rejtvény csomag ez a városban. Rádió hallgató emberek tömkelegével lehet találkozni, ahogy Roli is mondta a helyzet jelentésében. Hát gratulálunk akkor Anikónak még egyszer, nyom pedig lesz majd még elrejtve az adásunkban, illetve a közösségi oldalainkon is ma délután is számíthatsz természetesen a játékra. Itt a 88-ban pedig Pinkkel folytatjuk. Itt a Raise Your Glass most a Hello Szegedben.

0: Miley Cyrus egyik legújabb zenéje szólt itt a Rádió 88-ban. Veled vagyunk a folytatásban, és nem sokára hozok néhány gondolatot az egészség megőrzés jegyében, de program lehetőségek is szólnak majd hozzád, illetve The Weeknd is jön a népszerű Kanadaitól, a Starboy-t hozom majd. Biztos emlékszel még te is erre a nagy sikerére. Mindjárt szól ez is a 88-ban, ahogy itt lesz majd. Felix Baxterrel és a Crying at the Discotheque rádiózunk a továbbiakban is együtt.
1: Ismered Szeged minden szegletét, de tényleg minden négyzetcentiméterét? Indul a nagy szegedi árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
2: Hallgasd a nyomokat a Rádió 88-ban szeptember 14-től minden hétköznap.
1: És érj elsőként az elrejtett 40 ezer forintos árkád vásárlási utalványhoz. Árkád 15. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át több mint 1 millió
2: forint értékű nyereményekért.
1: Részletek a radio88.hu-n.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettővel otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyői út 40 alatt.
4: A nyár legnagyobb naplementés bulija ősszel is visszatér.
5: Szeptember 18-án újra érkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb bulijáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picniken.
6: Neked kacat? Másnak kincs. Vasárnap ismét vár a mastéri használt cikkbörze. A nagycsarnokban gazdát cserélnek a megunt, de még használható otthoni kacatok, háztartási eszközök, ruhák vagy játékok. Ha szeretsz nézelődni, akkor ott a helyed a nagycsarnokban vasárnap 8 órától a mastéri bőrzén.
7: Dől ki a meleg az ablakon és a falakon.
8: Állíts meg a pénznyelőt.
7: Szigetelj még a tél előtt, mert a legolcsóbb energia az, amit el sem használsz. Födémre, homlokzatra, tetőre, isover, rockwool és karbolent hőszigetelést választva biztosra mész. Keresd minket a legközelebbi áruházunkban. Az Újház Bodrogi Szegeden és Hódmezővásárhelyen is két helyen áll a rendelkezésedre. www.ujhazbodrogi.hu.
9: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
10: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
11: Igen, a sportolás néha sérülésekkel jár. Gyógytornára és rehabilitációra szakképzett, tapasztalt szakemberekkel várunk. Szeretnénk, hogy a felépülésed után újra a régi formában tudj edzeni. Gyógytornával, sportrehabilitációval szakképzett, tapasztalt kollégáink várnak a Fit World-ben. Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
12: Vigyázz! Kész! Continental! Most vasárnap újra jön a jótékonysági Continental Futófesztivál. Vadonatúj helyszín, még több élmény, ötféle egyéni és két csoportos táv. A házigazdák Katus Attila és DJ Náksi. Nevez online a program oldalán vagy a helyszínen. Találkozzunk most vasárnap reggel az Új Szegedi Ligetben.
13: Karikázd be a naptáradban! Szeptember 19.
14: 6. Prémium Piac Piknik Szegeden.
13: Ingyenes belépés, gyerekprogramok, tombola és mexikóig vakamole krémes lecsó minden látogatónak. Sztár vendég, MC Haver és a Teknő. A rendezvény támogatja az Atiszkó Kft., a Laci Konyha Magyarország Kft. És a Szeged Első Lions Club. Prémium Piac Szeged, a Győri út 72. Szeptember 19-én jön a 6. piknik. Részletek a Prémium Piac Facebook oldalán.
15: Ma is vár a Bortér. Kár lenne otthon maradni.
16: Klíma, hőszivattyú. Persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
3: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
13: Tudta, hogy újra értéke van a fém hulladéknak? Szegeden a Dorozsmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
16: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most szombaton a színpadon Subbase Master. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
2: Ez reklám volt.
0: A Kabai Patika szakemberei szerint az Észak-Amerikából származó kasvirágfajok teáját már az indiánok is használták fertőzéses megbetegedések kezelésére. Európában leggyakrabban termesztett faj a bíbor kasvirág, vagy közismertebb nevén az Echinacea purpurea, melyel szirupok, cseppek, tabletták, kapszulák formájában is találkozhatunk. A növény hatóanyagai az immunműködést fokozó hatások révén klinikailag bizonyítottan csökkentik a felső légúti fertőzések kockázatát, illetve lerövidítik a megbetegedések átlagos időtartamát, tehát érdemes elgondolkodni a használatukon.
2: Támogatta a V-Stream Visszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.

Munkaidőben nincs duplázás. 9-től délután 5-ig egy dal csak egyszer szól. Csak egyszer szól. 8 óra, 0 ismétlés. Rádió 88.

0: Rádió 88 az életünk része, Lady Gaga és a The Dead Dance szólt nálunk. Ha egy nehéz pénteki átdolgozott nap után pedig egy picit feltöltődnél, akkor jó lehetőség lehet például délután és egészen estében nyúló programjaival a Záportó és a Zápor Flow Fesztivál a helyszínen. A Szegedi Patkányok koncertje este 8 órától a Törpében indul majd el, de vár Rokkavalkád, a Városi Rockklubban is este 8 órától a Girls Night Out a Hungiban, a Tiszadokon pedig a Wildlife indul majd el este 11 órától, de várnak a péntek esti csillagászatra, a Szegedi Csillagvizsgálóban is este 7-től, no meg a Bortér, a Dóm téren rengeteg fellépővel és programmal. Jó szórakozást kívánok!
1: Támogatta a Vásárhelyi Népkerti Pizzéria. Kert, közösség, szórakozás!
0: Nem sokára az I Love Szeged játékunk is indul, érdemes jelentkezned értékes nyereményekért ma is a neveddel, illetve a rádió szlogenével, most pedig The Weeknddel folytatjuk.

0: raktárunk a hétvége előtt. Egyébként 27-29 fok is lehet majd szombaton és vasárnap. A hajnalok lesznek hűvösebbek, tehát hogyha korán indulsz majd valahova, akkor érdemes jól felöltözni. Ma pedig 25-26 fok lesz.
1: Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investmap.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal.
3: Dani!
4: Kedzó! Szerinted ezek átgondolták ezt?
5: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
4: Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
2: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
2: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
6: Ösztöndíjat nyerhetnek és gyerekeket mentorálhatnak a szegedi egyetemisták a Tanítsunk Magyarországért program keretében. Csapatépítő, szakmai felkészülés segítő napot szervezett az STE Junior Akadémia, amelynek célja, hogy erősítsék az együttműködést és felkészítsék a mentorokat a rájuk váró feladatokra. Az érdeklődő egyetemisták egy fél éves kurzus elvégzése után kapcsolódhatnak be a programba. Újvári Edit szakmai vezető arról beszélt, hogy sokszor jó kapcsolat marad a gyerekek és a mentorok között.
7: Sok esetben, ha 8. lábban laktak utána is, valamilyen szintű kapcsolattartás megmarad. Hasznos ez, hiszen egy olyan társadalmi helyzetre is rátekintéssel lesznek az egyetemisták, ami feltehetően egyébként középosztálybeliként nem lenne. Tehát nagyon-nagyon sok szempontból hasznos ez a program számukra is.
6: Minden eddiginél hosszabb, egy órás kutatók által vezetett intézetbejárás várja az érdeklődőket a Szegedi Eli Lézeres Kutatóintézetben szeptember 25-én. Az intézet ismét csatlakozik a Kutatók Éjszakája programhoz. A résztvevők betekintést kaphatnak a laboratóriumokban folyó kutatásokba, és első kézből hallhatnak arról, mind dolgoznak az Eli tudományos munkatársai. A programokon való részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét a kormány. A jövőben a járási hivatalok élelmiszerlánc felügyeleti szervezeti egységeit megyei szintre integrálják, közölte Magyar Éva kormány szóvivő. Az átalakítás célja, hogy a jelenlegi többszintű megosztott irányítás helyett közvetlen és egységes szakmai irányítási lánc jöjjön létre a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal és a területi végrehajtás között. Az intézkedéstől hatékonyabb szakmai működést vár a kormány. És végül Lenny Kravitz amerikai rockstárról mintázták meg Kent Barbie játékbaba párját egy új gyűjtői figurán. Az amerikai Mattel játékgyár 65 évvel ezelőtt 1961-ben alkotta meg Kent. Az évforduló jegyében Barbie világa Kent nagykövetek kollekcióval bővült. Mint írták, a választást az indokolta, hogy Lenny Kravitz világszerte több mint 50 millió lemezt adott el, számos zeneipari rekordot megdöntött és meghatározó hatással volt korunk könnyű zenéi. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nyugodtnak mondható a város közlekedése, korábban kaptunk információt a Dorozsmai útról, trafipaxos ellenőrzésről, hogyha jártál valamerre és láttál valamit, akkor várjuk a tudnivalókat. Az Újhídon Újszegedre átérve tapasztalható talán egy picivel nagyobb torlódás, ott a Bérkert utca irányába van lezárás, itt is figyeljünk a szakemberekre, jó utat!
1: Támogatta a Diego Szeged. Jó utat kívánnak a Diego-s fiúk!
0: Nem sokára indul az I Love Szeged játékunk, páros mozi jegyet vihetsz el a belvárosi moziba, és a Trécselő kávézó is cukrászda páros meghívását is. Küld el neved és a rádió szlogenét, és lehet, hogy nem sokára nálad csörög majd a telefon. David Guetta és Jean-Marie jönnek, ez már a Baby Don't Hurt Me.

0: Katy Perry egyik legújabbja, Watch It Burn a 88-ban, nem sokára pedig a Blaha Louisianával folytatjuk, most pedig az I Love Szeged játékkal.
1: Itt az I Love Szeged játék a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: A mai játékosunk
0: Gizus van itt velem a vonalban, szia, köszöntelek a játékban.
3: Ja.
0: Na hát nincs is jobb alkalom egy jó játékra, mint egy péntek délután. Remélem, hogy sikerül összehozni a nyereményeket. Izgulsz egy picit? Jó, egy picikét persze. Na de nem kell egyébként, könnyűek lesznek az állítások legalábbis. Szerintem, hát én innen ugye könnyen beszélek, én látom, hogy melyik igaz, hamis. Na de mondom is, szerintem neked sem lesz bonyolult. Az első állítás így hangzik. A Szegedi Tudományegyetemen Nobel-díjas kutató is dolgozott. A második állítás szerint pedig a Dugonics és a Széchenyi tereket a Kárász utca köti össze. A harmadik állításon pedig az, hogy a Belvárosi hídon tilos biciklivel közlekedni. Melyik a hamis?
3: A harmadik.
0: Bizonyám! Hát nem, hogy tilos, még bicikli sáv is van felfestve.
3: Így van.
0: Jártál esetleg arra mostanában? Biciklivel vagy gyalog?
3: Hogy nem, én, de reggel.
0: Na, akkor arra egy bevett útvonalad van ezek szerint.
3: Így van. Megyek úszni, igen.
0: Jól van, szuper. Na, hát nagyon mozgékonyra sikerült ez a játék is, illetve nagyon sikeresre, mert hogy tiéd a páros mozi egy a Belvárosi moziba, és a Trécselő kávézó és cukrász a páros meghívásához is gratulálhatok. Szép munka!
3: Köszönöm szépen, örülök nagyon.
0: Én is örülök, és hát akkor legyen a napi szokásban benne innettől az, hogy játszunk, és remélem, hogy találkozunk még legközelebb is, az infokat pedig nem sokára küldjük majd.
3: Köszönöm szépen, szép napot!
0: Neked is, szia!
3: Sziasztok!
1: I Love Szeged játék! Játsz velünk hétfőn is!
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: Rádió 88, az életünk része.

0: band, amit testvérek hoztak össze, az Ecosmith és a Cool Kids szólt itt a Rádió 88-ban, nem sokára pedig érkezik egy magyar, egy szegedi csapat, akiknek valamelyik koncertjén a nyáron lehet, hogy te is ott voltál, az Imágó Mundi srácok mindjárt itt velünk. 88. Minden egyes álmú. Szegedi kedvenc és 88-as kedvenc is lett egyben az Estelente, mindjárt érkezik. Rögtön a hasznos infók után pedig J.P. Cooper zené majd. Há, mikor máskor, ha nem most? September Song, elejétől a végéig is majd a 88-ban.
1: Három után kivezet.
2: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
1: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
2: Szóval, három után kivezet.
1: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
2: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyői út 40.
5: Hódmezővásárhely újra felkerült egy rangos térképre. A közönség szavazata alapján a Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bár nyerte a 2026-os Elefánt Nagy Díjat Kelet-Magyarország legjobb bárja kategóriájában. Hogy mit is jelent ez a valóságban? Éld át te is! Ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek és az élet pezseg. Pepperoni. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
6: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
7: Szeptember 18 újra érkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picniken.
8: A számmisztika szerint, ha egy edzőtermen egy tucat személyi edző dolgozik, akkor az egyik kompatibilis veled. Személyi edzésedhez szakképzett, tapasztalt kollégáink várnak a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
9: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
10: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó!
9: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mixelt Kálmán utca 20-22 szám alatt.
10: www.plazmapont.hu.
11: Ősszel is fogyaszt a Zöldségvilág 10 vitaminban gazdag friss zöldségeit. Keresd üzletünkben a hazait, hiszen az az igazi. Zöldségvilág 10. A délalföldi zöldségforrás.
12: Csempeház 2024. Új termékekkel várunk. Spanyol, olasz és lengyel burkolatokkal, csaptelepekkel, fürdőszobai bútorokkal, kabinokkal. Kérésre akár látványtervet is készítünk. Veszed alapot? Csempeház 2024. Álomból valóság. Makai út 216.
5: Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bár vásárhelyen. Ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek és az élet pezseg.
8: Szeptember 19-én megdolgoztatjuk a rekezizmokat. Kapcsolódj ki az Impro Humor Esten.
5: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
4: A Hovány csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu oldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hovány csoport a világ élvonalában.
2: Ez reklám volt.
0: Ha ma délután a városban sétálsz és a Dóm tér és a Bor tér felé veszed az irányt, akkor délután 5 órától az Árkád-Szeged színpadon a Sunny Piano zenélésére figyelhetsz majd fel. Este 10 órától pedig Tolvaj René énekel majd. A BYD színpadon 20.30-tal a Jazzarosa, 23 órától pedig a Só és Bors kezd majd rám. Illetve várnak a péntek esti csillagászatra. A szegedi csillagvizsgáló pénteki szokásos programja 7 órától indul, a Bárkában pedig Dr. Béres és Timer szolgáltatják a jó zenét, de feltöltődhetünk akár a Girls Midnight úton a Hungiban, vagy a Tiszadokon a Wildlife-on este 11 órától. Jó szórakozást!
2: Támogatta a mindennapi vitamin forrásod lelőhelye, a Vitamin Szalon.

0: Szeged kedvenc zenéivel. Miért ismételnénk őket? 9 és délután 5 között egy dal csak egyszer szól a Rádió 88-ban. Rádió 88. Szeged kedvenc zenéi.
1: Jobb

Egy különleges szegedi kedvenc Nelly Furtadótól ez volt az I'm Like a Bird itt a Rádió 88-ban, és még a nagy sikerre való tekintettel meghosszabbítottuk pár héttel a Rádió 88 online zenei tesztjeit, tehát hogyha szeretnéd, még mindig elmondhatod a véleményedet a radio88.hu/zeneoldalra ellátogatva, mindig egy 20-as zenei összeállításra találkozhatsz, egy pár perc alatt kitölthető a teszt, és így tudjuk azokat a zenéket játszani napközben, ismétlés nélkül természetesen a munkaidődben, amiket te is nagyon kedvelsz és szeretsz. Ilyen dalokból pedig nem lesz hiány, velünk lesz majdnem sokára az Imagine Dragons, de a már bemutatott Imago Mundi dalt is játszom. Most pedig Sam Smith ragadja meg a mikrofont, érkezik a Diamonds-el.

0: amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n.
2: Rádió 88.
0: Az életünk része. Az élet.

0: Jók, üdv a fedélzetten a mikrofonnál Bürgés Dávid. Érkezik majd még délután is az Árkád Szeged kincskereső játéka, tehát érdemes figyelni az online felületeinken és adásban is a nyomokat. Én pedig a következő órára koncentrálva azért azt is ki tudom jelenteni, hogy sok szuperdalt meghallgatunk együtt. Egy újdonságot is bemutatok majd nem sokára, és hát nem újdonság, az időjárás őszi arcát mutatja nekünk. 25-26 fokra van ma kilátás, egy picit felhősebb felettünk az égbolt, de azért a szemfülesebbek ezt már kiszúrhatta.
1: Támogatta a Tél Klíma, a Daikin klímaberendezések és hőszivattyúk szegedi forgalmazója. Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investnet.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal. Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás?
2: Lottika Mixer! Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.
3: Ösztöndíjat nyerhetnek és gyerekeket mentorálhatnak a szegedi egyetemisták a Tanítsunk Magyarországért program keretében. Csapatépítő, szakmai felkészülés segítő napot szervezett az STE Junior Akadémia, amelynek célja, hogy erősítsék az együttműködést és felkészítsék a mentorokat a rájuk váró feladatokra. Az érdeklődő egyetemisták egy fél éves kurzus elvégzése után kapcsolódhatnak be a programba. Újvári Edith szakmai vezető arról beszélt, hogy sokszor jó kapcsolat marad a gyerekek és a mentorok között.
4: Sok esetben, ha 8. lábban laktak utána is, valamilyen szintű kapcsolattartás megmarad. Hasznos ez, hiszen egy olyan társadalmi helyzetre is rátekintéssel lesznek az egyetemisták, ami feltehetően egyébként középosztálybeliként nem lenne. Tehát nagyon-nagyon sok szempontból hasznos ez a program számukra is.
3: Átadták a Mórahalmi Nagyszéksóstónál épült látogatóközpontot és gólyamenedékházat. A természeti értékek bemutatását segítő beruházás uniós támogatással 1,4 milliárd forintból készült. Az épület együttes környezetében parkolót, játszóteret és gyógynövénykertet is kialakítottak. A meglévő szín átépítésével interaktív foglalkoztatóteret, a Bivajgúja állatbeállójának felújításával látványkarámot hoztak létre. A projekt részeként a tó déli partján 5 új kilátó épült. A fejlesztés során korszerűsítették a környező szálláshelyek, új és régi iskola, az állomásépület, valamint a monitoringház energetikai rendszerét is. Szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezet be a sportban a kormány, ismertette Magyar Péter miniszterelnök a kabinet döntését. Közölte, két új jogszabállyal olyan változtatásokat vezetnek be, mint a személyi összeférhetetlenség, valamint 4 éves sportvezetői kizárás abban az esetben, ha súlyos támogatási szabálytalanság történt az adott egyesületnél vagy szövetségnél. Amint hatályba lépnek a jogszabályok, miniszter, államtitkár, országgyűlési vagy európai parlamenti képviselő, pártelnök, kormánybiztos, miniszteri biztos, helyettes államtitkár és több más meghatározó állami vezető nem tölthet be vezető tisztséget jelentős 500-nál több sportolót igazoló sportszervezetben. És végül A.G. McLean Alexander James néven építi a Backstreet Boys mellett futó szóló karrierjét. Most megjelent az Into Your Heart című dal és klip, amellyel a következő albumát vezeti fel. Az énekes már jóval korábban elkezdett a fiú bandán kívül is zenélni. Első szóló albuma a Have It All 2010-ben jelent meg. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És figyelmesen Újszegedre átérve az Új Hídon, a Bérkert utcánál vannak lezárások, emiatt talán nagyobb lehet ott a forgalom. Hogyha pedig láttál valamit, akkor informálj minket azonnal, hogy tudjunk szólni az úton lévőknek. 0630 299 8888, itt érhető el a stúdiónk, akár hívásos, akár pedig írásos formában. Jó utat kívánok egész napra!
1: Támogatta a Szegedi Osan Áruház, a spórolás szakértője.
0: Nem sokára játszok egy újdonságot, hozom a nap legmenőbb dalát is itt a Hello Szegedben, az órát pedig egy olyan dal indítja, ami szerintem sokunk szívébe belopta magát. 2014 a dátum, az előadó Vance Joy, és már is érkezik tőle a Riptide. Itt a Hello Szeged, jó itt vagyat az ebédhez!

vagyunk Szeged kedvenc zenéivel. Miért ismételnénk őket? 9 és délután 5 között egy dal csak egyszer szól a Rádió 88-ban. Rádió 88. Szeged kedvenc zenéi.

0: A Well Hello zenéje szólt, ez volt a 17 itt a Rádió 88-ban, én pedig hoztam egy újdonságot, egy dalt, amit könnyű lesz megszeretni szerintem. Kygo Khaled és Griffin idén februárban álltak össze a Save My Love című munkára, ami már csak a három név miatt is elég különleges párosítás. A norvég DJ az elektronikus pop hangzást, Griffin produceri világa egy különleges karaktert, illetve Khaled pedig az R&B vonalat hozta ebbe az egyetlen felvételbe. Az dal februárban jelent meg egyébként Kygo kiadójánál, és azóta nem maradt egyetlen verzió. Áprilisban még Medjúza is készített belőle egy jóval klubosabb remixet, illetve egy akusztikus változat is azóta már fut szerte az interneten. Itt az újdonság, a Save My Love a szegedi kedvencek között.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban. A

0: Prince Idolával utaztunk a 2000-es évekbe, ez volt az Around the World itt a Rádió 88-ban, és hogyha szétnézek a zenei repertoárunkban, akkor azért van még itt különlegesség bőven. Nem sokára a Queen-nel utazunk több évtizedet vissza az időben, szól majd a Radio Gaga. 88. Egy igen különleges dal, tehát mindjárt nálunk, illetve a zenei listák éléről se királyik jönnek majd. Ez lesz a Die Die elejétől a végéig is majd a 88-ban.
1: Erre nagyon bulisztunk!

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei

0: Aknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
2: 25 éves a Szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a kapella együttesével a 18. Full Moon a kapella fesztiválon. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád. Vendégek a spanyol Bivokál, az olasz Rebel Beat és Zentai Márk. Jegyek már kaphatók az ihrk.hu oldalon.
3: A nyár legnagyobb naplementés bulija ősszel is visszatér.
4: Szeptember 18-án újra érkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb bulijáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
5: Költséges volt az iskola kezdés.

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Klíma. Hőszivattyú. Persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
2: Napelem. Energiatárolás. Hőszivattyú. Mindent egy kézben. Solar Construct Kft. A fenntartható mindennapokért. www.solarconstruct.hu.
3: Építkezik? Felújít? A Horváth Szekker segít. Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvathszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
4: Pepperoni pizzéria és biliárd bár vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
5: Szeptember 18-án egy felejthetetlen bárindító élő DJ szettel indítjuk be az őszi estéket.
4: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
6: Karikázd be a naptáradban! Szeptember 19. 6. Prémium Piac Piknik Szegeden. Ingyenes belépés, gyerekprogramok, tombola és mexikói vakamole krémes lecsó minden látogatónak. Sztár vendég, MC haver és a Teknő. A rendezvény támogatja az Atiszkó Kft., a Laci Konyha Magyarország Kft. És a Szeged Első Lions Club. Prémium Piac Szeged, a Győri út 72. Szeptember 19-én jön a 6. piknik. Részletek a Prémium Piac Facebook oldalán.
7: A régi bútoraidat újakra cserélnéd? Tele vagy ötlettel, de pont olyat, amit akarsz, sehol sem kapsz? Gyere az SSI Home Designba és kérj 3D látványtervezést, mi pedig meg is valósítjuk az elképzeléseidet. Az asztalos munkák mellett lakberendezési tippekkel és termékekkel is segítünk, hogy az otthonod igazán otthonos legyen. SSI Home Design, lakberendezés felsőfokon, Bibó István utca 1, webshop 024.sshomedesign.hu.
8: Vigyázz! Kész! Continental! Most vasárnap újra jön a jótékonysági Continental Futófesztivál. Vadonatúj helyszín, még több élmény, ötféle egyéni és két csoportos táv. A házigazdák Katus Attila és DJ Náksi. Nevezz online a program oldalán vagy a helyszínen. Találkozzunk most vasárnap reggel az Új Szegedi Ligetben.
9: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyűi út 40 alatt.
10: Ez reklám volt. Ingatlan percek a Rádió 88-ban.
11: A szakemberek szerint a belvárosi ingatlanok értékét nem csak az elhelyezkedés, hanem a környezet minősége is jelentősen befolyásolja. Jó példa erre a Magyar Rede tervei alapján épült Rögpalota, amely a magyar szecesszió egyik legismertebb alkotása. Az épület ma kulturális központként működik, rendszeres kiállításoknak és művészeti rendezvényeknek ad otthont, ami tovább növeli a környék vonzerejét. Ha valaki ezen a város részen szeretne vásárolni vagy eladni ingatlant, érdemes helyi szakértő segítség kérni, hogy a magas kereslet és a speciális piaci viszonyok között a lehető legjobb döntést hozza meg.
10: Támogatta az Art Home ingatlan. A te otthonod, a mi szenvedélyünk.

időben nincs duplázás. 9-től délután 5-ig egy dal csak egyszer szól. Csak egyszer szól. 8 óra, 0 ismétlés. Rádió 88.

Rádió 88 az életünk része. Ők voltak a Kelemen kabátban, a Végtelen című dal adott energiát még a mai naphoz. Hogyha pedig ma nem lesz időd esetleg elmenni feltöltődni, kikapcsolódni valamerre, akkor jó hír, hoztam néhány szombati program lehetőséget. Például a Kis Színház is várja majd az érdeklődőit 7 órától, a Teljesen idegenek kerül majd színpadra, a Halhatatlanságra vágyó Királyfi pedig a Kövér Béla Bábszínház nagy termében 17 órától érkezik majd. Bulik is lesznek, a Bárkában este 10 órától Timó zenél majd, Hello Lányok Parti a Tiszadokon este 11 órától, illetve várnak a Bortér programjaiban is rengeteg előadással már a késő délutáni óráktól. Ezek voltak a szombati programok, jó szórakozást hozzájuk! És eljött a búcsú ideje is, én köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt 4 órában, a mikrofonba Bürgés Dávid szólt, jó hétvégét kívánok és további jó rádiózást, jön már is Csabi!

0: Rádió 88 az életünk része, benne pedig az elkövetkezendő két óra hosszában a Lottika Mixer is az életünk része lesz, na meg az Árkád Szeged kincskeresős játéka. Erre is bizton állíthatom, hogy lehet számítani. Egy kicsit felhőre is lehet egyébként számítani, 25 Celsiusoknál nem ígértek erre a mai napra többet, de hát azt hiszem azért ez is kellemesnek nevezhető. A friss információk után pedig kezdünk, üdv én Szeri Csaba vagyok.
1: Támogatta az Expert, a háztartási műszaki cikkek specialistája.
2: Lottika Mixer a Rádió 88-ban. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel keverve.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Ismered Szeged minden szegletét, de tényleg minden négyzetcentiméterét? Indul a nagy szegedi árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
1: Hallgasd a nyomokat a Rádió 88-ban szeptember 14-től minden hétköznap.
2: És érj elsőként az erre

0: Tervezett az STE Junior Akadémia, amelynek célja, hogy erősítsék az együttműködést és felkészítsék a mentorokat a rájuk váró feladatokra. Az érdeklődő egyetemisták egy fél éves kurzus elvégzése után kapcsolódhatnak be a programba. Újvári Edit szakmai vezető arról beszélt, hogy sokszor jó kapcsolat marad a gyerekek és a mentorok között.
1: Sok esetben, ha 8. lábban laktak utána is, valamilyen szintű kapcsolattartás megmarad. Hasznos ez, hiszen egy olyan társadalmi helyzetre és rátekintése lesznek az egyetemisták, ami feltehetően egyébként középosztálybeliként nem lenne. Tehát nagyon-nagyon sok szempontból hasznos ez a program számukra is.
0: Kreatív kézművesek és ismerkedő programok is várják az érdeklődőket ma délután 4 órától a megálló közösségi háznál. Az Isten hozott újra Tarjánban közösségi délután majd esti buli célja, hogy összehozza a városrészbe frissen be- és visszaköltözőket, illetve mindenkit, aki a városrészben él, vagy bárhogyan is kötődik hozzá. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete, az utalvány, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy azok, akik az első részletet bankszámlára kapták, de az utalás óta lakhelyet változtattak, jó, ha ellenőrzik, szerepele az új címük a magyar államkincstár rendszerében. Erről az ügyfélkapunk keresztül is kapnak tájékoztatást az érintettek. Ha a cím nem egyezik a lakcímkártyán szereplővel, akkor szeptember 20-áig kell bejelenteni a változást. Aki az első részletet postán kapta, annak nincs teendője, ugyanis az utalvány is ugyanarra a címre érkezik. És végül a naprendszer legnagyobb újonnan képződött kráterét fedezte fel a NASA egyik tudósa a Holdon. Az ürügynökség szerint a képződmény több mint 220 méter széles és mintegy 43 méter mély. A krátert Robert Wagner figyelte meg, amikor a Hold körül keringő űrszonda adatait elemezte. A kráter 2024. április 11 és május 22-e között jöhetett létre, amikor egy 9 és 18 méter közötti széles üstökös vagy aszteroida csapódott az égi test felszínébe. A szakértők úgy vélik, ekkora becsapódás 130 évente csak egyszer történik, vagy még ritkábban. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Szeged és a környék útjai többnyire jól járhatóak, ezzel ellentétes információt nem igazán kaptunk a Kálvária sugárútnak. Örülhetünk, azt ugye visszakapta a forgalom. Újszegeden ugye a Derkovicson némi munkálat van, a Temesvári körúton is sávzárásokkal lehet találkozni, és hát az Algyői út majd szépen lassan hozza a formáját, meg a ki- és bevezető szakaszok. A péntekben egyébként néha egy picit hamarabb is, de így figyelmes az útinfókra pedig számítunk. 32998888 a számunk.
2: Támogatta a Vásárhelyi Népkerti Pizzéria. Kert, közösség, szórakozás.
3: A Lotika Mixernek ideje, hogy induljon, egy órán belül pedig érkezik az Árkád Szeged kincskereső játékának újabb feladványa is. Én már izgulok, de lehet, hogy Bibi Rexa is egy kicsit, legalábbis amikor a Fétlesz megkérte, hogy az Imszóniát hadd dolgozza fel. Beengedték, jön a New Religion.

0: minden egyetemistát köszönt a Rádió 88.
1: Szeged kedvenc zenéivel.
2: Megmásztam a falakat, de így már sokkal magasabb, ahonnan estem.

talán a többségnek fejvakarást okozna, ha Iguláj Sherrytől kellene mondani még egy dal, de a Save Tonight azt hiszem, hogy beleégett a memóriánkba, a hallójáratunkba, és egy igazi remek szegedi kedvencről van szó. Ezek jönnek a folytatásban is, és csak hogy valóban megtaláljuk Szeged kedvenceit, az életünk dalait, abban a Rádió 88 online zenei tesztjében a héten is várjuk a segítséget, ugye újabb 20 dal került ki, ezekbe lehet belefülelni, egy picit átnyálazni őket, és aztán egy 4-es skálán értékelni, hogy melyik éppen mennyire tetszik. Könnyen megtalálod a radio88.hu/zene oldalon egyébként ezt a listát, akár a Maroon 5 egy dala, vagy a Black Eyed Peas felvétele, de a Cosmix Kisvilág című dala is ott figyel a listán, na meg akár mondjuk a Blackstreet No Digity-e, vagy Topic és a Solo Papi című dala. Kíváncsian várjuk, hogy milyen eredményt hoz ez alkalommal a 88 online zenei tesztje. Teddy Yankee és Katy Perry pedig addig is az éter

duplázás. 9-től délután 5-ig egy dal csak egyszer szól. Csak egyszer szól. 8 óra, 0 ismétlés. Rádió 88. Can't swim.

Annyira fülbe mászó, és egy George Ezrát szerintem azért is szeretjük, mert Budapest címmel volt az első dala, ami komoly sikert hozott neki még 2014-ben. Komoly sikerek pedig a folytatásban is jönnek, például Los Francis.

0: Szeged kedvencei a 88-ban szólnak, hát ez már ilyen, és természetesen a 88-ban. Minden hétköznap lehet számítani a Hello Szegedre is.
1: 88. Napközben is dolgozol. Mi is?
2: Azon, hogy neked jobb legyen.
3: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
4: Na gyerünk mindenki!
1: Hello Szeged, a te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
5: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
2: Támogatja az investment.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
7: A nyár legnagyobb naplementés bulija ősszel is visszatér.
8: Szeptember 18-án újraérkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
9: És kocintani ki fog? Bortér. Minden korty megér egy misét.
10: Katéteres vízérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream Vízérklinikán. www.irsebész.info.
11: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most szombaton a színpadon Subbase Master. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
12: Tudta, hogy újra értéke van a fémhulladéknak? Szegeden a Dorozsmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
13: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
14: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
15: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
16: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
17: A nyári szárazság elintézte a pázsitot.
18: Ősszel könnyen helyre hozhatod.
17: A meleg talaj és a több eső miatt a fűgyökere gyorsabban erősödik, tavasszal pedig sokkal korábban zöldel majd a kerted. Spórolj és füvesíts most! Fűmagok az Újházbodrogiban már 1769 forint per kilogramtól. Újházbodrogi Hódmezővásárhelyen és Szegeden is két helyen. www.újházbodrogi.hu.
19: A suli elkezdődött. Akkor ennyi volt a nyár.
7: Ugyan már, Mónahalmon szeptemberben is mehet a csobbanás.
19: Ráadásul egy diákjeggyel ketten jöhetünk.
7: A családoknak pedig az első 500 családi jegy mellé 2000 forintos wellness kupon jár.
19: Akkor a nyarat még nem engedjük el.
7: Szent Erzsébet Móralmi gyógyfürdő.
19: Hosszabbítsd meg a nyarat.
2: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyűi út 40.
4: Karikázd be a naptáradban! Szeptember 19.
20: 6. prémium piac piknik Szegeden.
4: Ingyenes belépés, gyerekprogramok, tombola és mexikóig vakamolekrémes lecsó minden látogatónak. Sztár vendég, MC Haver és a Teknő. A rendezvény támogatja az Atiszkó Kft., a Laci Konyha Magyarország Kft. És a Szeged Első Lions Club. Prémium piac Szeged, a Győri út 72. Szeptember 19-én jön a 6. piknik. Részletek a Prémium piac Facebook oldalán.
21: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A Bortér mellett ma sem mehetünk el szó nélkül. A Sunny Piano, a Jack Cannon Acoustic Trio és Tolvaj Reni is ott lesz majd, de a Jazzarózára és a Só és Borsra is lehet majd számítani. Úgyhogy zene és kocintás. Mind a mellett a Szegedi Pince Színházban az Istenek Éjszakája című darab a közönség előtt, a Kis Színházban pedig a Teljesen Idegenek, de ha az Eget skubiznád a Szegedi Csillagvizsgálóban a péntek esti csillagászat, erre is lehetőséget ad, jó szórakozást a programokhoz.
21: Támogatta a Prémium Piac. Éléskamra Szeged.

Edward Maja és a Stereo Love itt a 88-ban, ahol nem kell sokat várni, tudom, mondhatnám hamarabb is, de hát a 2 órát ígértünk, akkor tartsuk ezt. Egy újabb helyszín, ami hát tulajdonképpen a kincset jelöli, ugye itt nem az X, hanem a Versike jelöli a helyet, egy újabb szegedi helyszín és az Árkád Szeged újabb 40 ezer forint értékű vásárlási utalványa. Hát fölmerül a kérdés, hogy sose fogy el. Ez nem teljesen igaz, de még jó néhány napon keresztül lehet keresztül és kasul járni Szegedet ezekért a meglepetésekért, utalványokért, csak fel kell ismerni, hogy miről van szó. Tényleg mindjárt hozom a helyszínt, viszont előtte a halott pénzdalát Olá Helénával közösen, itt a Szétszeretlek a péntekünkben.

0: Rádió 88 az életünk része, és mindjárt a játék, az Árkád Szeged játék is az életünk része lesz. Jó, tényleg nem kell másokat várni. Tudom, tűkönülünk ilyenkor, de hát ez így van, jól. Egy picit szerintem ez is a lényege. Időjárás ügyében pedig 25 Celsius fokot jósoltak és ígértek egyébként a mai napra. Csúcshőmérséklet gyanánt, aztán a hétvégében egyébként az e fölötti értékek sem tűnnek kizártnak. Akár szombatra is 27-et, vasárnapra meg még lehet, hogy olyan picit felhősebb időt, de több Celsius fokot ígérnek. Hétfőn jöhet némi hidegfront, ami visszarántja majd a Celsius fokokat.
1: Támogatta az SSI Home Design. Lakberendezés felső fokon.
2: Lottika Mixer a Rádió 88-ban. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel keverve.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Három után kivezet.
1: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
2: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
1: Szóval, három után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint K. Gergő.
1: Támogatja.

0: Burmai és kirgizisztáni arcokat, élethelyzeteket is megismerhetünk Németh György új szegedi fotókiállításából. Délután 4 órakor nyílik meg a Világ kerek a Föld gömbölyű című tárlata Feketeházban. A kiállításon több mint 30 fényképen keresztül ismerhetjük meg a fotográfus látásmódját. A képek segítségével megismerhetjük például Rózsika nénit az Ásotthalmi Gát sorról, Imrét Mórahalomról vagy a Házatornácán figyelő erdélyi asszonyt. A kiállítás október 31-ig látogatható. Németh György fotográfus arról beszélt, hogy külföldi élményeit is megörökítette.
1: Arra jöttem rá, főleg a képek összeállításánál, hogy az emberek pontosan ugyanolyanok. Ugyanolyan vágyaik vannak, ugyan örömeik, ugyanúgy egyedül vannak, ugyanúgy talán magányosak, bárhol is élnek. Világon talán erről fog szólni ez a kiállítás.
0: A Körhinta című film színpadi adaptációját mutatja be a Szentesi Tóth József Színház. A színház művészeti vezetője Varga Bálint által rendezett produkció különlegessége a műfajok és művészeti közösségek találkozásában rejlik. A cselekmény szerves részét képező táncbetéteket a Békés Csabai Tabán Tánc Együttes művészei adják elő, de a Szentesi Horváth Mihály Gimnázium drámatagozatos növendékei is szerepelnek a darabban. Bejelentette a kormány, hogy felbontanák Mészáros Lőrincék 20 ezer milliárdos autópálya koncesszióját, írja a Telex. Magyar Péter miniszterelnök és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői sajtó

0: lemez elkészítésének kezdetétől a megjelenéséig kevesebb, mint egy év telt el. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Lassan jön a pillanat, amikor kezd élénkülni a forgalom Szeged és a környék útjain, a ki- és bevezető szakaszokon. Egyelőre egyébként a legtöbb rész még jól járható, és komolyabb fönnakadásról szerencsére nem kaptunk jelzést. A Kálvária sugárúton ugye most már lehet közlekedni, hát ha széltében nem is, de hosszában mindenképpen, a vasúti átjárónál is ugye helyreállt a világrendje. Viszont azért nyilván több olyan szakasz van, ahol vízrekonstrukciós munkákat végeznek, a Szent Ferenc utcán van némi forgalom korlátozás emiatt, meg a környező kis utcákból is valami zsákutcává változó, de akár egyébként Újszegeden is, a Derkovicson, vagy a Bérkert utca környékén, a temesvári sávzárások, meg hát másféle közlekedési szabályok, mint amit egyébként megszoktunk, ezeket jó észben tartani, meg figyelni a táblácskákat.
1: Támogatta a B99 Autó. LED világítás és autóápolás szakértelemmel.
3: Indul a nagyszegedi árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
2: Na tessék, szerintem megérte kivárni, jön a kincskeresős játékunk és az ahhoz kapcsolódó újabb feladvány versikébe foglalva, ami egy szegedi helyszínt jelöl, és ezzel együtt az Árkád Szeged 40 000 forint értékű vásárlási utalványát. A mesében ő gyakran más ruhában jár, a történelem könyvekben valódi uralkodóként áll. Szegedet is kedvelte, ezt őrzi a múlt. Egyik nyomán a kincshez vezet az út, megvan a helyszín. Akkor irány oda! A feladvány talán nem volt annyira nehéz, de hát érdemes megtalálni a pontos helyszínt is. Ez nagyon fontos. A közösségi oldalunkon egyébként a feladványt megtalálhatod, ha esetleg újra hallgatnád. A 88-ban pedig a Coldplay dalát és a BTS-el közös My Universe találjuk most a folytatásban.

0: jött egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n.
2: Rádió 88.
0: Az életünk.

0: a dal tuti, hogy szegedi kedvenc, remekül szerepelt az online zenei tesztünkben. Whitney Houston és az I Wanna Dance With Somebody. Hát mondjuk csodálkoztunk volna, ha máshogy van. Ha fölhuppannál a buli vonatra, akkor Szegeden nyilvánvalóan van erre lehetőség. A Bárkában Dr. Béres zenél majd, a Jate klubban este az Ős P-boxra és Soha nem elég koncertre lehet majd is számítani. Rock Collab az IH rendezvényközpontban több fellépővel is, a Hungiban Girls Night, a Tiszadoknál Wildlife Brunóval, illetve a Városi Rock klubban a Rock Kavalkád is vár majd. Na de hát természetesen a Bortér, azaz a Domtér is tartogat zenés programokat. A délután van a Sunny Pianót, a Jack Cannon Stick Triót, de este 10-től mondjuk az Árkád Szeged színpadán Tolvaj René is kiengedi majd a hangját.
1: Támogatta a Horváth Szekker, a Bádogos termékek boltja.

mit szeretnek a szegediek? Egész nyáron gyűjtöttük az életünk zenéit. Most ezeket játsszuk, de munkaidőben mindegyiket csak egyszer. 9-től 5-ig semmi ismétlés. Rádió 88, az életünk része.

0: nekem is jár.
1: A Mátkám asszony mondjuk pont kimaradt a szövegből, de a kis kece szól Dashtől és Young Flytól itt a 88-ban, és a szegedi kedvencekből nem fogunk hiányt szenvedni.
2: Ez a dalmas tényleg arról szól, hogy jön a basszus a tengeren.
1: Bizony, Mike és Curtis biztosítják a füttyös hangulatot, de jön Isle of Jazz Glen és a Summer's Back. A pénteket néhány másik szegedi kedvenc mellett ezek a dalok turbózzák fel, és természetesen a fölturbózásra jövő héten az Árkád Szeged kincskeresős játékában is számíthatsz.
3: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
5: Vagy ezt most találtuk ki?
3: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
5: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
3: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
5: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
3: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettővel otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyői út 40 alatt.
7: Neked kacat? Másnak kincs. Vasárnap ismét vár a mastéri használt cikkbörze. A nagycsarnokban gazdát cserélnek a megunt, de még használható otthoni kacatok, háztartási eszközök, ruhák vagy játékok. Ha szeretsz nézelődni, akkor ott a helyed a nagycsarnokban vasárnap 8 órától a mastéri börzén.
8: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
9: Szeptember 18-án újraérkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picniken.
10: Hová mész, kisfiam? Elemér?
11: Nem, Bortér.
10: Hogy megváltozott ez a vicc?
12: Hát muszáj volt neki.
9: Bortér 2026. A színpadon Szulák Andrea, Tolvaj Reni, Little G Weevil, Mika, Gájer Bálint.
11: Legyen neked is lámás poharad.
9: Bortér. Minden korty megér egy misét.
13: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
14: Egészség gyorsan, egyszerűen szakértőktől. Pingvin Patika. Pingvin Patika. Tudjuk, mire van szüksége.
15: Karikázd be a naptáradban! Szeptember 19.
16: 6. Prémium Piac Piknik Szegeden.
15: Ingyenes belépés, gyerekprogramok, tombola és mexikóig vakamolekrémes lecsó minden látogatónak. Sztár vendég, MC Haver és a Teknő. A rendezvény támogatja az Atiszkó Kft., a Laci Konyha Magyarország Kft. És a Szeged Első Lions Club. Prémium Piac Szeged, a Győri út 72. Szeptember 19-én jön a 6. piknik. Részletek a Prémium Piac Facebook oldalán.
17: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
18: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó!
19: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mixelt Kálmán utca 20-22 szám alatt.
18: www.plazmapont.hu.
8: Vigyázz! Kész! Continental! Most vasárnap újra jön a jótékonysági Continental Futófesztivál. Vadonatúj helyszín, még több élmény, ötféle egyéni és két csoportos táv. A házigazdák Katus Attila és DJ Náksi. Nevezz online a program oldalán vagy a helyszínen. Találkozzunk most vasárnap reggel az Új Szegedi Ligetben.
15: Figyelj, szerinted ki a legokosabb a bortéren?
3: Rózi.
15: A láma?
3: Persze, iszik egy pohár bort.
15: És?
3: Nem vezet.
7: Ne legyél láma, vagyis ebben pont legyél. Ha bort ér, tedd le a kocsi kulcsot, borozz, kóstolj, buriz, mi pedig elviszünk, és haza is viszünk.
3: Rózi már döntött.
15: És te?
7: Azaz este emlék legyen, ne rendőrségi ügy. SKT, te borozol, mi vezetünk.
4: Tudja, milyen állapotban vannak a fogai? Most itt az alkalom, hogy megtudja. A GG Dent őszi mosolyvizsgálatán az állapotfelmérés és kezelési terv ingyenes, a digitális röntgen árát pedig levonjuk a következő fogászati kezelés árából. GG Dent Fogászat, Szeged, Főfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
0: Megújult a honlapunk, pannonventil.hu. Webáruházat is nyitottunk, pannonventil.hu. Ha nem tudod, hogy mit árulunk, pannonventil.hu.
12: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
20: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Tegnap a megfázás ellen használatú gyógynövények kapcsán ugye a dél-afrikai muskátli már szóba került, de ott a bíborkasvirág is, na mondjuk az nem Dél-Afrikában, hanem Észak-Amerikából származik, és bizony a fertőzéses megbetegedések kezelésére már az indiánok is használták. Úgyhogy mondhatjuk azt, hogy egyébként ez tényleg egy jó dolog lehet. A növény hatóanyagai ugyanis az immunműködést fokozzák. És ez bizony tényleg jó, hogyha megfázással bajlódunk. Akár már egyébként az első tünetek megjelenésekor lehet elkezdeni a kezelést és a megszűnésig folytatni. Kúraszerűen néhány hétig használhatóak egyébként. Ezek a Kabai Patakja gyógyszerészei mindenképpen ezt javasolják. És tényleg felső légúti fertőzések esetén akár a megbetegedések átlagos időtartamát is képesek lerövidíteni azok a készítmények, amelyek bíborkasvirágot tartalmaznak.
20: Támogatta az ue.hu online patika. Zöld út az egészséghez.

Kygo, Justy Gesso és Stargazing szólt a 88-ban, ahol természetesen a Lucky Let's Go-ról sem maradsz le, pláne hogyha velünk tartasz a folytatásban. Útinformációk, hogy a hazafelé tartó út zökkenőmentes és könnyedebb legyen, na meg Szeged kedvencei természetesen. Miley Cyrus is jön, End of the World, ő hirdeti ezt, hát ez nem a világvége, viszont a Lottika Mixernek valóban. Itt a vége, kitesszük a pontot, Szeri Csaba, köszöni szépen, hogy együtt rádióztunk, holnap reggel a tervek szerint találkozhatunk meg a délelőttben is, addig is minden jót, viszhall!

0: Tegnap este sikerült egy kicsit eláznom a bortéren, na de nem úgy, ahogy éppen most gondolod, hanem az eső miatt, hogyha ott voltál, akkor te is kaphattál egy kicsit a nyakadba. Ma egyébként a napsütésé marad a főszerep, ha időnként meg is növekszik a felhőzet, csapadék nem várható, 25 fok lesz ma délután a csúcs. Én Büte Zsolt vagyok, indul a Lucky Let's Go itt a 88-ban, Fájben, és a hírek után azt is elmondom, hogy mi a helyzet Szeged útjain.
1: Támogatta az nvstore.hu munkavédelmi szaküzlet és webshop. Dolgozz minőségben, biztonságban. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Dani.
3: Kedzo. Szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
3: Hát nem hiányoztam.
2: De, csak azt hittem már elmúlt.
4: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
4: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.

0: Napelemmel fedezi teljes energiaigényét a MOL telep. Új napelemparkot és villamos energiatároló rendszert adtak át Algyőn. A csaknem 22 milliárd forintos beruházásra azért volt szükség, mert Algyő rendkívül energiaigényes telephely. Az új rendszerhez egy 20 megawatt teljesítményű akkumulátoros tároló is kapcsolódik. A beruházással évente mintegy 13 ezer tonnával csökkenthető a szén-dioxid kibocsátás. Molnár Áron polgármester szerint Algyő is sokat nyerhet az ilyen beruházásokkal.
1: Algyőnek miért jó? Mert nyilván, ha a MOL hosszú távon rendezkedik be, akkor az adóbevételeink biztosítottak, nyilván az a típusú munkaerő szintén biztosított marad itt a környéken. Tehát ilyen értelemben közös érdek, hogy ezek a cégek itt fejlesztenek.
0: Bringás reggelire várják jövő hét kedden a kerékpárosokat a TIG-hez. Reggel 8:30 és 11 óra között almával, műzlivel és teával várják a biciklivel vagy rollerrel érkezőket a készlet erejéig.

0: nőt tartóztattak le, a nő Felsi Ádám felesége, Felsiné Kurzó Mária. És mindkét szegedi testvér a Liverpoolhoz szerződött. Farkas Patrik után Farkas Erik is profi szerződést kötött a Liverpool FC-vel. Erik már 5 éve a Vörösök Akadémiáján edz, most viszont szintet lépett. Testvére hétfőn írt alá a klubhoz. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Borcos lehetsz, hogyha az Algyői úton, a Tiszalajos körúton, a Kossuth-Lajos sugárúton vagy pedig a Szabadkai úton közlekedsz, hiszen nagyobb várakozási időre és utazási időre kell számítanod, a Dorosmai úton pedig rendőrök figyelnek fürkésző szemekkel, de ne csak ott, hanem mindenhol tartsd be a sebességi határokat, valamint a szabályokat, hiszen itt hétvége előtt drága lehet egy-egy büntetés, azt a pénzt inkább idd el.
1: Támogatta a Vásárhelyi Pepperoni Pizzéria és Billiard Bar.
2: Vezetés közben is veled vagyok, tesó, mondanám, hogyha 18 éves lennék, na de ezek az idők elmúltak, viszont előttünk áll Justin Timberlake dala, most jön a Mirrors.

is ott voltál az idei színen, akkor láthattad Bialex koncertjét. Ami igencsak jól sikerült, Nagy Bogival közös dala szólt, ez volt a Nem hiszek, a múlt után pedig jöjjön a jövő. Holnap az a szeptember 19-én te ünnepelsz, hogyha Wilhelmina vagy pedig Dorian is szerepel a személyi igazolványodban. Ha pedig holnap születtél, akkor Jimmy Fallon, Edwin Harriet, a Tyler Max Neitzel és Jeremy Irons is veled együtt ünnepel, és természetesen, hogyha nem te ünnepelsz,

0: Ma egy kicsit trükkösek voltunk, nem a belvárosban helyeztük el a kincskereső játékunk célpontját és helyszínét, hanem valahol máshol. Bürgis Dávid ott volt a helyszínen, és a nyertesekkel beszélgetett.
1: Nos, hölgyek, urak, itt vagyunk a Mátyás téren, Alsóvároson. Hát talán ez volt az eddigi leghosszabb nyomkeresésünk, azt ki kell jelenteni, és itt van velem kettő fiatal, akik végül megtalálták az elrejtett Árkád Szeged utalványt. Sziasztok, egy-egy nevet hagy kérjek.
2: Én Bogi vagyok, én meg Szandi.
1: Na hát Bogi és Szandi, mi volt az első nyom, amit észrevettetek egyébként?
2: Hát, hogy áruhában járt.
1: Áruhában járt, és akkor gyanús volt, hogy Mátyás király. Nem voltatok bent a belvárosban a Mátyás király szobor környékén? Egyből ide jöttetek. Jó. Hát itt azért a téren körbe mentetek egy háromszor, gondolom.
2: Persze.
3: Igen.
1: Jól van. Végül meglett. Végül hogy jutott eszetekbe az az ablak párkány, ahova elrejtettük?
2: Mindegyiket megnéztük, kivéve azt.
1: Tényleg? Sőt, egyébként elmondanám nektek, hogy volt, aki fel is nyúlt oda, tehát egyébként mázli, hogy nem találta meg előttetek. Hát gratulálunk mindenféleképpen, azóta itt megy a katasztrófa turizmus, hogy hol volt és hol nem találtuk meg, viszont nektek tényleg nagyon gratulálunk és köszönjük, hogy velünk játszottatok. Mire lesz majd elköltve? Egymás között gondolom elosztjátok?
3: Igen.
1: Van valami ötlet esetleg?
3: Egyenlőre még nincs.
1: Jól van, oké. Hát mindenféleképpen egészséggel használjátok fel, és köszönjük még egyszer.
2: Köszönjük.

0: Dua Lipa pucérulás fotója látán azonnal zavarba jönnél te is, ez volt a Levitating itt a 88-ban, ahol mindjárt jön Medúza és a Good Boy zenéje. Piece of your heart, ez lesz a dal címe, de csak Taylor Swift után. A Light érkezik pillanatokon belül a programajánló után itt a 88-ban.
1: Dani.
2: Kedzo. Szerinted ezek átgondolták ezt?
1: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
2: Hát nem hiányoztam.
1: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyői út 40.
3: Ősszel is fogyaszt a Zöldségvilág 10 vitaminban gazdag friss zöldségeit. Keresd üzletünkben a hazait, hiszen az az igazi. Zöldségvilág 10. A dél-alföldi zöldségforrás.
6: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Hová mész, kisfiam? Elemér?
2: Nem, Bortér.
1: Hogy megváltozott ez a vicc?
3: Hát muszáj volt neki.
0: Bortér 2026. A színpadon Szulák Andrea, Tolvaj Reni, Little G Weevil, Mika, Gájer Bálint.
2: Legyen neked is lámás poharad.
0: Bortér. Minden korty megér egy misét.
4: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
0: Szeptember 18-án újra érkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regán Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
5: Csempeház 2024. Új termékekkel várunk. Spanyol, olasz és lengyel burkolatokkal, csaptelepekkel, fürdőszobai bútorokkal, kabinokkal. Kérésre akár látványtervet is készítünk. Veszed alapot? Csempeház 2024. Álomból valóság. Makai út 216.
6: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most szombaton a színpadon Subbassmaster. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás.
7: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
8: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
9: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
10: A legjobb gyógyszer a megelőzés. Ebben segít a Pingvin Patika minden nap.
11: Felújításon gondolkozik? A Pannon Ventil Kft-nél nagy választékban kaphat ventilátorokat, szellőzés technikai idomokat, valamint épületgépészeti csővezetékeket és hozzátartozó szerelvényeket. Pannon Ventil Kft. Szeged, Fonógyári út 4-6.
12: Azt beszélik a városban, hogy a Domex teljesen padlón van.
13: Nyugi! Csak a padló árak.
12: Most egyes közép- és padlószőnyegekre akár 40%, az akciós laminált padlókra pedig 30% kedvezményt kapsz. Ne várj heteket a szállításra. Óriási választék vár azonnal, készletről. Padlót fogtál, mi? Keresd az akciókat a Domexban, a Domexben. Szeged, Bakai Nándor utca 29.
14: Szeptember 27-én 17. pacal párba és vásár tápén a Diófa vendéglőben. Füles pacal, velős gombás pacal, pacal szoftban főtt kakastaré. Idén is igazi különlegességeket kóstolhatnak a kilátogatók. A Diófa vendéglő 6, a Fasor vendéglő 4, még a pacal főzés koronázatlan királya Ásós Géza kétfajta pacallal készül erre a napra. A helyszínen 11 órától várjuk a vendégeinket. 7 órától főzőverseny, eredményhirdetés 15 órakor. Ne hagyd ki az év legnagyobb pacal partiját!
15: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
16: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
17: Én sajnos lemaradok a délután 5 órakor kezdődő Candlelight előadásról, ami a Móra Ferenc Múzeumban lesz. A Vivaldi a 4 évszakot lehet majd meghallgatni. A Kis Színházban 19 órakor kezdődik a Teljesen idegenek. A Szegedi Pince Színházban 19.30-tól Miró Cabran, Istenek éjszakája kerül majd színpadra. A Szegedi Csillagvizsgálóban 19 órától péntek esti csillagászatra invitálnak. A Numir Today-ben 7:30-kor Bluever, Szerda, Árpád és Molnár Boton koncert lesz. Bulizni is lehet a Bárkában, Dr. Béressel, a Hungiban Girls Night lesz, a Tiszadokon pedig White Life, itt a Rádió 88-on pedig este 7 órakor indul a Klub 88.
16: Támogatta a Stüssi Vadászétterem és Illés Hotel.

0: Információim szerint baleset történt a Szilléri sugárúton, hogyha arra jársz, akkor próbáld meg elkerülni. Valamint most már nagyon sokan vannak a József Attila sugárúton és az Algyi úton, ezen kívül pedig a Dorozsmai úton találkozhatsz rendőrökkel. Vigyázz magadra és a többi közlekedőre is!
1: Támogatta a Hattyas Dentál, a fogpótlások és az őszinte mosolyok szakértője.

0: Ma este elvileg már nem kell vinned esernyőt és esőkabátot a boltérre. Az időjósok szerint a délután folyamán még napsütés vár rád, este pedig nem lesz csapadék, hajnalban 16 fokot lehet mérni. Most jönnek a hírek Fáj Bernitől, utána pedig a közlekedési infókkal jövök vissza.
1: Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Napközben is dolgozol. Mi is?
1: Azon, hogy neked jobb legyen.
3: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Ma szervezettem nem kívánja.
4: Na gyerünk mindenki!
5: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
6: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
1: Támogatja az investmentbank.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Napelem, energiatárolás, hőszivattyú, mindent egy kézben. Solar Construct Kft. A fenntartható mindennapokért. www.solarconstruct.hu.
8: Megdöbbentően magas felszereltség és prémium minőség? Akkor sokba kerül! Hát nem! Cherry modellek már 8.590.000 forinttól, 2,9% THM-mel, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával. Mondtam, hogy létezik. Cherry Linár Tech a Szeged Plázában. Várunk, mert létezik. Finanszírozás minimum 30% önerővel maximum 5 évre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Részletes tájékoztatásért és ajánlatért fordulj kereskedésünkhöz.
9: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
10: Dől ki a meleg az ablakon és a falakon. Állíts meg a pénznyelőt. Szigetelj még a tél előtt, mert a legolcsóbb energia az, amit el sem használsz. Födémre, homlokzatra, tetőre, isover, rockwool és karbolent hőszigetelést választva biztosra mész. Keresd minket a legközelebbi áruházunkban, az Újházbodrogi Szegeden és Hódmezővásárhelyen is két helyen áll a rendelkezésedre. www.újházbodrogi.hu.
11: Figyelj, szerinted ki a legokosabb a bortéren?
12: Rózi.
11: A láma?
12: Persze. Iszik egy pohár bort.
11: És?
12: Nem vezet.
13: Ne legyél láma. Vagyis ebben pont legyél. Ha bortér, tedd le a kocsi kulcsot. Borozz, kóstolj, bulizz. Mi pedig elviszünk, és haza is viszünk.
12: Rózi már döntött.
11: És te?
13: Azaz este emlék legyen, ne rendőrségi ügy. SKT. Te borozol, mi vezetünk.
14: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra Önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
15: Pörgés, élmények, menő szakmák és sztárfellépők várnak szeptember 26-án a 6. szakmafesztiválon a szegedi Dugonis téren. A pályaorientációs rendezvényen robotika, interaktív bemutatók, családi programok, táncház, játékok és rengeteg izgalmas program vár minden korosztályra. Várunk reggel 9 órától délután 15 óráig. Ismerd meg a szakmák világát a Szegedi Szakképzési Centrum 10 iskolájának közreműködésével. A színpadon Bennisso X Happy. Próbáld ki magad a különböző területeken, szerez új élményeket és fedezd fel, milyen lehetőségek várnak rád a jövőben. 6. szakmafesztivál, ahol a te jövőd is elkezdődhet. Vigyázz! Kész! Kontinentál!
16: Most vasárnap újra jön a jótékonysági Kontinentál Futófesztivál. Vadonatúj helyszín, még több élmény, 5 féle egyéni és 2 csoportos táv. A házigazdák Katus Attila és DJ Náksi. Nevezz online a program oldalán vagy a helyszínen. Találkozzunk most vasárnap reggel az Új Szegedi Ligetben.
1: Ez reklám volt.
17: Idén
4: Szeged ad otthont az Országos Testnevelés Ügyi Konferenciának, amelyet már csaknem 3 évtizede rendeznek meg. A konferencia holnap délutánig tart az MVM Szegedi Vízisport Egyesületének vízitelepén. Idén a mindennapos testnevelés kérdése, valamint a vízisportok kerülnek a középpontba. A rendezvényen átadják az Istvánfi életműdíjat, valamint a Matolai emlékérmet. Az eseményen több olimpiai bajnok is részt vesz, többek között Nagy Tímea, Cene Attila és Mertz Tamás. Hamar Pál, a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének elnöke szerint Szegeden kiemelt szerepe van a vízisportoknak.
17: Itt az iskolai testnevelésnek, a testnevelés óráknak is a részét képezik a vízisportok. Nagyon sokszínűen, szabadidősport tevékenység mentén is. Tehát itt nem csak az olimpiai bajnokokat neveljünk, szlogen van a központban, hanem az iskoláskorú gyerekeknek, illetve a felnőtt korúaknak a szabadidősportolása is.
4: Hódmezővásárhely egyik újabb testvérvárosa lehet a kárpátaljai Nagyszülős, írja Hód Press. A szándéknyilatkozatot a kijevi külügynek és a vásárhelyi közgyűlésnek is el kell még fogadnia, mielőtt kialakulhatna a két város közötti hivatalos kapcsolat. Márki-Zay Péter polgármester úgy véli, a partnerség mindkét országnak gyümölcsöző lehet. Hétfőtől 3 hetes munkarendre tér át a parlament. A képviselők megtárgyalják az egészségügyről, valamint az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló, az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő javaslatokat. Emellett szó lesz a magyar építészetről, valamint a közúti közlekedéssel összefüggő javaslatokról is. És Kim Kardashian hasonló egészségügyi problémákkal küzd, mint elhunyt édesapja.

0: 88-88-ra, hogy mi a helyzet. Egyébként a város kezd tényleg bedugulni. Most már nem tudok mondani olyan utat, ahol ne lenne szinte dugó a városban. Vigyázz magadra és közlekedj óvatosan.
1: Támogatta a Pannonventil, a szellőzés és légtechnika szakértője.
0: Egy nem túl idegesítő anyósként ülök a jobb oldaladon az autóban, és segítek közlekedni a péntek délutáni csúcsban. Ez a Lucky Let's Go, én Büte Zsolt vagyok, jön Ray Daltontól a Blood Running, utána pedig Jesse J-től a Price.

0: voltak, hidd el, gyorsan telik az idő, biztos vagyok benne, hogy most egy kicsit fent van a pumpa, főleg, hogyha bent ülsz a dugóban a városban, és esetleg menet közben a gyerkőc éppen csokit, vagy pedig valami mást szeretne kikövetelni magának. Ez a Rádió 88 Szeged kedvenc zenével, bármerre is jársz, üzenj nekünk a 3299-88-88-ra, a Tisza-Lajos körúton, a József Attila sugárúton és a Nagy körúton is. Elég sokan közlekednek, kitartás neked és jó utat!
1: Támogatta a Nita ékszerüzlet. Időtlen elegancia.

0: Tudtad, hogy reggel 9 és délután 5 óra között minden dal csak egyszer játszunk? Most már tudod, mindjárt jön a Kid Laroi és a Without Me. Micsoda dallamok fognak itt megszólalni, de csak ezután. Ismerős a Blue-tól az Horizon, a hasznos információk után itt a Rádió 88-ban. Biztos vagyok benne, hogy péntek délután már te is rohannál hazafelé, de a dugó miatt ez annyira nem lehetséges. Türelem, vedd be azt a bizonyos türelembogyót, hogyha teheted, tudom, nagyon egyszerű mondani, de mást sajnos nem tudok javasolni, hiszen sokan vannak az Agyi úton, a Tisza-Lajos körúton, a Kossuth-Lajos sugárúton és a Temesvári körút egy-egy szakaszán is, vezess óvatosan.
1: Támogatta a Prima Klinik Egészségközpont. Gyógyítás, gondoskodó odafigyeléssel. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
2: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
1: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fedax Kft.
4: Emelőhátfalak teljes körű javítása, felújítása és karbantartása. A német bérkargolift típusú emelőhátfalak kiemelt prémium márka szervize, továbbá márkafüggetlen professzionális emelőhátfaljavító központ. Fedax Kft. Az emelőhátfalak szakértője.
3: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
5: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó.
3: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mixelt Kálmán utca 20-22 szám alatt.
5: www.plazmapont.hu.
6: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
7: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
8: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
3: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
8: Szeptember 18-án újra érkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
9: Hová mész, kisfiam? Elemér?
10: Nem, Bortér.
9: Hogy megváltozott ez a vicc?
11: Hát muszáj volt neki.
12: Bortér 2026. A színpadon Szulák Andrea, Tolvaj Reni, Little G Weevil, Mika, Gájer Bálint.
10: Legyen neked is lámás poharad.
12: Bortér. Minden korty megér egy misét. Bortér. Minden korty megér egy misét.
13: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
14: Fáj a nyakad, a vállad, a hátad vagy a térded? Ne hagyd, hogy a fájdalom határozza meg a mindennapjaidat. A Mozgás Klinika gyógytorna és manuálterápiás kezelésekkel vár már Szegeden is. Személyre szabott állapotfelmérés, manuálterápia, gyógytorna az ország legnagyobb gyógytorna hálózatának tapasztalatával, ahol már egészségkártyával is fizethetsz. Bejelentkezés a mozgásklinika.hu oldalon, vagy a József Attila sugárút 108 szám alatt. Mozgás Klinika. A te fájdalmad a mi dolgunk.
15: Figyelem!
16: Figyelem!
17: Figyelem!
2: Indul az ősz legnagyobb akciója a Zengő Alföldnél. Szeptember 7-től 8 héten át minden héten új, kihagyhatatlan ajánlatok. Vásároljon nálunk és ossza meg heti akciós Facebook posztjainkat. Az akció végén 5 darab Electrolux 3,5 kW-os hűtő-fűtő klímát sorsolunk ki. Összesen 1 millió forint értékben. Zengő Alföld Kft. Szeged, Szőregi út 50. Ne maradjon le!
11: Pepperoni pizzéria és biliárd bár vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
15: Szeptember 18-án egy felejthetetlen bárindító élő DJ szettel indítjuk be az őszi estéket.
11: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
16: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettővel otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Oldjúi út 40 alatt.
17: Klíma, hőszivattyú. Persze, hogy Dél-klíma. www.délklíma.hu.
18: Ha vadétel, akkor stűszivadász. Ahol természetesen nem csak vadétel vár. Stűszivadász étterem Szegeden, a Maros utca 37-ben.
19: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Az Észak-Amerikából származó kasvirágfajok teáját már az indiánok is használták fertőzéses megbetegedések kezelésére. Európában a leggyakrabban termesztett faj a bíbor kasvirág, mellyel szirupok, cseppek, tabletták, kapszulák formájában is találkozhatunk. A növény hatóanyagai az immunerősítést fokozó hatások révén klinikailag bizonyítottan csökkentik a felső légúti fertőzések kockázatát, lerövidítik a megbetegedések átlagos időtartalmát és enyhítik a megfázásos tüneteket. Az echinacea tartalmú készítmények elsősorban akkor hatásosak, ha a kezelést már az első tünetek megjelenésekor elkezdjük, és azok megszűnéséig folytatjuk, azonban csak kúraszerű, néhány hétig tartó alkalmazásuk javasolt.
19: Támogatta a Mediverzál, a 21. századi egészségügyi szolgáltatások és labordiagnosztika szakértője.
0: Továbbra is nagy forgalommal kell szembesülnöd, hogyha a Szabadkai út, a Kossuth-Lajos sugárút, a Kálvária sugárút, a Tisza-Lajos körút, vagy pedig az Algyő úton jársz és autózol. Vezess óvatosan, hogyha tapasztalsz fontosat az utakon, akkor írd meg nekem a 32998888-ra.
19: Támogatta a Dentaláv. Szívvel, szakértelemmel.

0: David Guetta, Teddy Swims és Tones and I Dallas volt, ez volt a Gang Gang Gang itt a 88-ban. Te is kikapcsolódnál egy kicsit a hosszú hét után? Mindjárt elmondom neked, hogy milyen programok várnak a napfényvárosában ma este. 88. Este 9-kor is lesz Candlelight a Móra Ferenc Múzeumban, Ed Sheeran és a Coldplay zenének a találkozását hallgathatod meg. A Kisszínházban 7 órakor kezdődik a Teljesen idegenek című előadás. Az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban 7:30-tól startol a Sunset Picnic. A Rapad 62 úszóházban a Wake Up 12:30 koncert lesz a Törpében, este 8 órától a Szegedi Patkányok koncert, a Bárkában 8 órától Dr. Béres lesz a zenefelelős, a Hungiban Girls Night, a Tiszadokon Wildlife Party lesz, a Thunder Clubban pedig 11 órától a Random Rave Party, itt a Rádió 88-ban pedig 7 órakor indul a Klub 88.
1: Támogatta a Sercegő Pizzéria, az ízek összekötnek minket.

0: papír szerint nem kell arra számítanod, hogy elmosa ma este az eső a fesztiválozást, úgyhogy nyugodtan ki tudsz menni esernyő és esőkabát és minden védő felszerelés nélkül. Ha pedig mégsem, így alakul, akkor fogd az idő jó sokra. 16 fok körül alakul majd a hajnali hőmérséklet, holnap délután pedig 29 fok is lehet Szegeden. Most jönnek a hírek Fájbánitól.
1: Támogatta az Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve. Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás.
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Támogatja Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében.
2: Rádió 88. Az életünk része.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Tudta, hogy újra értéke van a fém hulladéknak? Szegeden a Dorozsmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
4: Megdöbbentően magas felszereltség és prémium minőség? Akkor sokba kerül! Hát nem! Cherry modellek már 8.590.000 forinttól, 2,9% THM-mel, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával. Mondtam, hogy létezik! Cherry Linártech a Szeged Plázában. Várunk, mert létezik! Finanszírozás minimum 30% önerővel maximum 5 évre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Részletes tájékoztatásért és ajánlatért fordulj kereskedésünkhöz.
5: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
6: Hallod ezt?
7: Persze, villamos.
6: Én inkább azt hallom, hogy munka van!
7: Ha a kábel neked nem csak az a fekete drót ott,
6: és egy műszaki hibára nem az a megoldásod, hogy kapcsold ki, aztán vissza,
7: akkor beszéljünk. Az SKT járművillamossági szerelőt és járműszerelőt keres.
6: Stabil munka, komoly technika, egy csapat, ami nap mint nap mozgásban tartja Szegedet.
7: És lehet, hogy pont te hiányzol belőle. Nézd meg állásajánlatainkat az skt.hu/karrier oldalon, és jelentkezz.
6: SKT. Értesz hozzá? Megjavítod? Nálunk a helyed.
8: A suli elkezdődött. Akkor ennyi volt a nyár.
6: Ugyan már, Mórahalmon szeptemberben is mehet a csobbanás.
8: Ráadásul egy diákjeggyel ketten jöhetünk.
6: A családoknak pedig az első 500 családi jegy mellé 2000 forintos wellness kupon jár.
8: Akkor a nyarat még nem engedjük el.
6: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő.
8: Hosszabbítsd meg a nyarat.
9: Szeptember 27-én 17. pacalpárba és vásár tápén a Diófa vendéglőben. Füles pacal, velős gombás pacal, pacal szoftban főtt kakastaré. Idén is igazi különlegességeket kóstolhatnak a kilátogatók. A Diófa vendéglő 6, a Fasor vendéglő 4, még a pacalfőzés koronázatlan királya Ásós Géza kétfajta pacallal készül erre a napra. A helyszínen 11 órától várjuk a vendégeinket. 7 órától főzőverseny, eredményhirdetés 15 órakor. Ne hagyd ki az év legnagyobb pacalpartiját!
10: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
1: Ez reklám volt.
11: Ösztöndíjat nyerhetnek és gyerekeket mentorálhatnak a szegedi egyetemisták a Tanítsunk Magyarországért program keretében. Csapatépítő, szakmai felkészülést segítő napot szervezett az STJ Junior Akadémia, amelynek célja, hogy erősítsék az együttműködést és felkészítsék a mentorokat a rájuk váró feladatokra. Az érdeklődő egyetemisták egy fél éves kurzus elvégzése után kapcsolódhatnak be a programba. Újvári Edit szakmai vezető arról beszélt, hogy sok sokszor jó kapcsolat marad a gyerekek és mentorok között.
12: Sok esetben, ha 8-ból elballagtak utána is, valamilyen szintű kapcsolattartás megmarad. Hasznos ez, hiszen egy olyan társadalmi helyzetre is rátekintéssel lesznek az egyetemisták, ami feltehetően egyébként középosztálybeliként nem lenne. Tehát nagyon-nagyon sok szempontból hasznos ez a program számukra is.
11: Figyelmet kérnek az autósoktól, Makón javítják az úthibákat. A délmagyar.hu azt írja, jövő héten indul az idei kátyúmentesítés. Városszerte útjavítási munkákra kell számítaniuk a közlekedőknek szeptember 21-től. A munkálatok szeptember 30-áig be is fejeződnek. Szeptember 28-án nevezi meg az első 4 olyan ügyet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, amivel foglalkozni akar, írja Telex. Unger Anna, a hatóság vezető.

0: egész antarktiszi kontinens, és ezután is gyors növekedést mutatott. Az előrejelzések szerint az ősz folyamán még ennél is tovább tágulhat, és akár minden eddiginél nagyobbra is nőhet. Bár jelenleg az ózonlyuk mérete nagyobb az átlagosnál, a tudósok szerint az ózonréteg már a regenerálódás fázisában van. 2050-re teljesen helyreállhat. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A nagyobb csomópontokon és a kivezető utak egyes szakaszán vannak többen, de ezt tapasztalhatod live-ban, hogyha te is autóban ülsz, az Algyi úton, a Kálvária sugár úton, a Kossuth Lajos sugár úton, a Szabadkai úton, itt természetesen akadhat egy kis fennforgás, vigyázz magadra!
3: Támogatta az Üllési Kádár műszaki vizsgaállomás.
2: Nagyon sokan féltek a 2000-es év eljövetelétől, de végül nem lett nagy boom, viszont megszületett Kylie Minogue dala, a Spinning Around, ezt is hallottod majd itt a Lucky Let's Go-ban, előtte viszont jön Jason Derulo és az Acapulco, jaj de jó lenne ott egy kicsit láblógatni.

csak lennék a Honeybees és Dani Elfi Dallas volt itt a Lucky Let's Go-ban, és te ki lennél jobban, Gezzó vagy pedig Dani? Nem kell válaszolnod, hiszen hétfő reggel 6 órakor újra jönnek együtt a Gezzó meg a Daniban, és egy jó kis témát hoznak, a biciklis, gyalogos, rolleres konfliktus fogják kivesézni elejétől a végéig, főleg a vendégeikkel. Itt a 88-ban az NSYNC dalával megyünk tovább, ez a Tearing Up My Heart.

0: Rihannától hallottad a Diamond című dalt itt a Lucky Let's Go-ban, és hogyha úgy tervezed, hogy sokáig maradsz a Bolt téren, akkor vigyél egy jacket, hiszen hideg lehet éjfél tájt. Ezt azért mondtam, mert hogy mindjárt jön a Well Hello-tól az éjfél tájt, de csak ez a dal után. Pillanatokon belül jön a Sunrise Avenue itt a 88-ban a Hollywood Hills című dallal.
1: Erre nagyon bulisztunk.

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei

0: továbbiaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
2: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
1: Szeptember 18-án újra érkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondos a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
3: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
4: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
5: Építkezik? Felújít? A Horváth Szekker segít! Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepeslemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvathszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
6: Pepperoni pizzéria és biliárdbár vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
7: Szeptember 19-én megdolgoztatjuk a rekezizmokat. Kapcsolódj ki az Impro Humor Esten.
6: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
8: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyűi út 40.
1: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
9: Karikázd be a naptáradban! Szeptember 19. 6. Prémium Piac Piknik Szegeden. Ingyenes belépés, gyerekprogram, tombola és mexikóig vakamolekrémes lecsó minden látogatónak. Sztár vendég, MC Haver és a Teknő. A rendezvény támogatja az Atiszkó Kft., a Laci Konyha Magyarország Kft. És a Szeged Első Lions Club. Prémium Piac Szeged, a Győri út 72. Szeptember 19-én jön a 6. piknik. Részletek a Prémium Piac Facebook oldalán.
10: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Plaza Automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Plaza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Plaza Automosó.
11: 25 éves a Szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a kapella együttesével a 18. Full Moon a kapella fesztiválon. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád. Vendégek a spanyol Bivokál, az olasz Rebel Beat és Zentai Márk. Jegyek már kaphatók az ihrk.hu oldalon.
0: Ez reklám volt.
12: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 7 órakor kezdődik a Kiss Színházban a Teljesen Idegenek című előadás. Hogyha szeretnéd fürkészni a csillagokat, akkor ezt megteheted 7 órától a Szegedi Csillagvizsgálóban. A No Meal Today-ben 7:30-kor kezdődik Szerta Árpád és Molnár Boton koncertje. A Móra Ferenc Múzeumnál 21 órától Candlelight, Ed Sheeran és a Coldplay találkozása lesz látható és hallható. A Törpében este 8 órától Szegedi Patkányok koncert lesz, a Bárkában 8 órától Dr. Béres nyomja a zenét, a Hungiban 11 órától Girls Night, a Tiszadokon Wildlife, a Thunder Clubon pedig Random Rave Party lesz, a Rádió 88-ban pedig este 7 órakor indul a Klub 88.

péntek délután és a kora este általában nálunk magyaroknál a shoppingolás időszaka. Valamikor mindig elfogy valami, egyébként rohannunk, megyünk, vásárolunk, elfogy a kajánk, muszáj pótolni természetesen. Hogyha te is ezt teszed, akkor vigyázz magadra az utakon egyrészt, másrészt pedig kikapcsolódás jelleggel. Javaslok, hogyha hazaérsz egy kis feladatot, töltsd ki a zenei tesztünket, amit a rádió88.hu per zene oldalon tudsz elérni. Itt a 88-ban most a Glass Animals dala jön, ez a Heatwaves.

0: tegnap elásztál a bortéren, akkor biztos vagyok benne, hogy az érdekel, hogy ma esni fog-e. Nem merek kockázatot vállalni és felelősséget, de az időjósok szerint azt mondják egyébként, hogy ma nem várható eső, csendes éjszaka lesz, hajnalban 16 fokot mérhetünk, holnap pedig akár 29 fok is lehet Szegeden. Most jönnek a hírek Fibernitől.
1: Támogatta az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, a Magyar Kalandok Parkja. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria, olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Ismered Szeged minden szegletét, de tényleg minden négyzetcentiméterét?
3: Indul a Nagy Szegedi Árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
1: Hallgasd a nyomokat a Rádió 88-ban, szeptember 14-től minden hétköznap.
2: És érj elsőként az elrejtett 40 ezer forintos Árkád vásárlási utalványhoz.
3: Árkád 15. születésnap a Rádió 88-ban, 3 héten át, több mint 1 millió
1: forint értékű nyereményekért.
3: Részletek a radio88.hu-n.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: 3 a magyar igazság. Tempó taxi a ráadás. Hívjad, visznek, vonalas mobil, WhatsApp, Viber, bármi játszik. Tempotaxi.hu. Tösd le a Tempotaxi applikációját, és hívd Szeged legrégebbi taxis csapatát. 490-490. Tempotaxi, vele megyek.
5: Legyen épp a kedvenc csapatod döntője, amikor ökölbe szorított kézzel üvöltött, hogy hajrá fiúk! Vagy amikor a legszebb lány, akit valaha láttál, a füledbe súgja a legkedvesebb szavakat. Vagy egy esős nap, amikor a fejedre húzott takaró mögül lesed a tévében a kedvenc krimidet, vagy egy nyár este, amikor a véget nem érő nevetésektől hangos a vízpart. Legyen bármilyen örömteli, boldog a pillanat, a Mogyival mindig megtalálod a hozzád illő, tökéletes nasit. Mogyi, mindig van minek örülni.
6: Megálmodtad lakásod, házad, irodád belső elrendezését, de nem tudod, hogyan kezd neki?
7: Akkor az SSI Home Design a te legjobb választásod.
6: A profi végeredmény miatt kért helyszínen vagy üzletünkben mind színre, mind anyagra, mind pedig stílusra vonatkozó lakberendezési szaktanácsadásainkat. Sőt, egyedi bútortervezésben, 3D látványtervekkel és berendezési terv készítésében is tudunk segíteni. SSI Home Design. Lakberendezés felsőfokon. Bibó István utca 1. ssihomedesign.hu.
1: Ez reklám volt.
8: Burmai és kirgizisztáni arcokat, élethelyzeteket is megismerhetünk Németh György új szegedi fotókiállításából a Fekete Házban. A Világ kerek a Föld gömbölyű című tárlaton több mint 30 fényképen keresztül ismerhetjük meg a fotográfus látásmódját. A képek segítségével megismerhetjük például Rózsika nénit az Ásotthalmi gátsorról, Imrét Mórahalomról, vagy a házatornácán figyelő erdélyi asszonyt. A kiállítás október 31-ig látogatható. Németh György fotográfus arról beszélt, hogy külföldi élményeit is megörökítette.
9: Arra jöttem rá, főleg a képek összeállításánál, hogy az emberek pontosan ugyanolyanok, ugyanolyan vágyaik vannak, ugyanolyan örömeik, ugyanúgy egyedül vannak, ugyanúgy talán magányosak, bárhol is élnek. Világon talán erről fog szólni ez a kiállítás.
8: A Körhinta című film színpadi adaptációját mutatja be a Szentesi Tóth József Színház. A színház

0: Jövői sajtótájékoztatón elmondta, hogy feljelentést tesznek, és büntető eljárások fognak indulni. Az autópálya hálózat üzemeltetését a Magyar Közút végezni. És Miley Cyrus a vőlegényével bulizik a Let's Get Married klipjében. A fekete-fehér videó a nyugat hollywoodi Chateau Marmont szállodába viszi a párost, ahol a barátaikkal buliznak, táncolnak és pezsgőznek. A lemez elkészítésének kezdetétől a megjelenéséig kevesebb, mint egy év telt el. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Belvárosban biztos, hogy dugóra és nagy forgalomra számíthatsz a Bortér miatt, illetve rengeteg rolleresre, biciklisre és gyalogosra, akik úgy próbálnak közlekedni a pohárral a kezükben. Vigyázz rájuk, hogyha autóban vagy, és te is közlekedj óvatosan. Egy újabb óra indul Szeger kedvenc zenével péntek délután, ez a Lucky Let's Go, én Büte Zsolt vagyok. Mindjárt jön az Imagine Dragons-től a Radioactive, utána pedig Avril Lavigne és Eva Max dalát is hallhatod.

0: Azt szokták mondani, hogy a jóból mindig keveset adnak, a következő menő dal 2 perc 11 másodperc maradhat. Remélem tetszeni fog, Loi és David Puentes alkotása jön, ez lesz a Gold Summer. Loi egyébként német énekesnő, 2017-ben a The Voice Kids című német tehetségkutatóban lépett fel és a döntőbe jutott, David Puentes pedig 18 évesen kezdett DJ-ként dolgozni, nevet pedig Post Malone, Rita Ora és Tiesto hivatalos remixeivel szerzett magának.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.
2: A prémium kategóriás prémium.

0: fent és voltál lent, akkor átérzed ezt a problémát. Itt a Rádió 88-ban előttük még Tame Impala is megszólal. Szinte biztos vagyok benne, hogy egy páran Drakulára isszák magukat ezen a hétvégén, azért vigyázz a vörössel bármilyen értelemben is.
1: Napközben is dolgozol. Mi is?
2: Azon, hogy neked jobb legyen.
3: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
4: Na gyerünk mindenki!
5: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
6: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
2: Támogatja az investment.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.

0: néhány méterre lehettél tőlem, hogyha lent voltál az idei Halott Pénz koncerten a partfürdőn, és együtt csápolhattunk. Ez volt a Mellette című dal, itt a 88-ban, most elárulom neked, hogy mit hoz a holnap. Holnap az a szeptember 19-én te ünnepelsz, hogyha Wilhelmina vagy pedig Dorian szerepel a személyi igazolványodban. Ha pedig holnap születtél, akkor Jimmy Fallon, Edwin Henrietta, Tyler Max, Neitzel és Jeremy Irons is veled együtt ünnepel. És természetesen, hogyha nem te ünnepelsz, de van ilyen ismerősöd, barátod, családtagod, akkor ne felejtsd el őket felköszönteni. Ha pedig a holnapi napra külső kinti programot tervezel, akkor napközben többnyire napos száraz időre számíthatsz, olyan 29 fok lesz a csúcs. Kora reggel és hajnalban pedig 15-16 fok lesz majd Szegeden.
1: Támogatta az Intellumitra Kft. Legyen otthonod okosan napra kész.
0: Azonnal kezdődik a péntekesti dübörgés és lazulás, indul a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja, Timo, Robin, Buzsik és Peter Lodan lesz a főszereplő.

0: Az este itt kezdődik. Nyit Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Megérkeztünk egy újabb hétvége kapujába. Hello, hello, én Büte Zsolt vagyok. Indul a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja. Az első két órában Timó, utána Robin, Pitalonra és Buzsik mixeit hallhatod, úgyhogy garantált lesz a jó hangulat. A hírek és az időjárás jelentés után egymás után jönnek Szeged kedvenc zenéi.
2: Elérkezett a hétvége, mondom is, milyen idő várható. Derült napos időnk lesz holnap. Hajnalban 12, napközben már 28 fokot mérhetünk, és vasárnap sem lesz ez másként. A biciklizési most a főszerep, hiszen autómentes nap, európai mobilitás hete van. Erről is szó lesz a hírekben hamarosan.
3: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
0: Vagy ezt most találtuk ki?
3: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
0: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik.
3: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
0: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
3: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virágillatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
5: Ez társadalmi célú hirdetés volt.
2: Napelemmel fedezi teljes energiaigényét a MOL telep. Új napelemparkot és villamos energiatároló rendszert adtak át Algyőn. A csaknem 22 milliárd forintos beruházásra azért volt szükség, mert Algyő rendkívül energiaigényes telephely. Az új rendszerhez egy 20 megawatt teljesítményű akkumulátoros tároló is kapcsolódik. A beruházással évente mintegy 13 ezer tonnával csökkenthető a széndioxid kibocsátás. Molnár Áron polgármester szerint Algyő is sokat nyerhet az ilyen beruházásokkal.
7: Algyőnek miért jó? Mert nyilván, ha a MOL hosszú távon rendezkedik be, akkor az adóbevételeink biztosítottak, nyilván az a típusú munkaerő szintén biztosított marad itt a környéken. Tehát ilyen értelemben közös érdek, hogy ezek a cégek itt fejlesztenek.
2: Bringás reggelire várják jövő hét kedden a kerékpárosokat a TIG-hez. Reggel 8:30 és 11 óra között almával, műzlivel és teával várják a biciklivel vagy rollerrel érkezőket a készlet erejéig. Emellett ingyenes kerékpár szervizt biztosít az Urban Legend csapata. Kisebb javításokat végeznek a bringákon, és szaktanácsokat adnak a nagyobb javításokhoz. Letartóztatásban marad Felsi Ádám felesége, írta a Telex. Helyben hagyta a kecskeméti törvényszék a kecskeméti járásbíróság döntését, amellyel egy hónapra elrendelte két ember letartóztatását. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásban. Egy férfit és egy nőt tartóztattak le. A nő Felsi Ádám felesége, Felsiné Gurzó Mária. És mindkét szegedi testvér a Liverpoolhoz szerződött. Farkas Patrik után Farkas Erik is profi szerződést kötött a Liverpool FC-vel. Erik már 5 éve a Vörösök Akadémiáján edz, most viszont szintet lépett. Testvére hétfőn írt alá a klubhoz. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
3: A lemezjátszóknál.

7 és 9 óra között Timo mixei szólnak, ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja. Programajánlóval megyünk tovább. A Bortéren ma este 20.30-tól fellép a Jazz Aróza, 22 órától Tolvajreni, 23 órától pedig a Show and Bors. A Móra Parkban este 9 órától a Gyertyáké lesz a főszerep, Candlelight

parti lesz, itt nálunk a Rádió 88-ban pedig ma egészen éjfélig, és holnap is 5 órán keresztül 7 és éjfél között szól a Klub 88. Ez programajánló volt, ebben az órában pedig DJ Timó jóvoltából olyan előadók jönnek, mint

0: Péntek este is megalapozzuk a hétvégét és a jó hangulatot. Ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja, én Büte Zsolt vagyok. 9 óráig DJ Timo mixét hallhatod. Jennifer Lopez, Nagy Bogi, a Depeche Mode és Hathaway szerepelni fog a Klub 88 kínálatában a folytatásban.
1: Három után kivezet.
2: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
1: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
2: Szóval, három után kivezet.
1: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
2: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: 88! És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
3: A lemezjátszóknál Timo.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Az esélyi kezdődjét
0: Klub 88.
2: A lemezjátszóknál Timo.

A jó zenéből sohasem lehet elég. Ma is éjfélig szól a Klub 88, itt a Rádió 88-ban 9 óráig Timo, utána Robin, Buzsik és Pita Lodar mixeit hallhatod. Ha pedig zenehallgatás közben ráérsz egy kicsit telefonálni,

0: Ma este is a Rádió 88 a legjobb választás, ez a Klub 88, Szeged legnagyobb klubja. Éjfélig szólnak a mixeink, egymás után érkezik majd Robin, Buzsik és Peter Lohner. Hogyha teheted, akkor maradj velünk.
1: 88! És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
2: A lemezjátszóknál DJ Robin.

0: legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: Az esélyes,
0: Klub 88.
2: A lemezjátszóknál DJ Buss.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: Az estei kezdődik.
0: Klub 88.
2: A lemezjátszóknál DJ Buzsik.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: Az este így kezdődik.
0: Klub 88.
2: A lemezjátszóknál DJ Buzsik.